0: Az elmúlt percekben válogatott klasszikus zenét hallhattak Liszt Ferenc tollából.
1: De a homokóra csak pereg-pereg.
2: Homokóra.
0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szombati homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Ez a mai nap gondolata, ami Louise L. Hay amerikai írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem. Most az áhítat következik. Mai áhítatunk címe: Egy egyszerű üdvözlés. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, efézusiakhoz írt levél első fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Setio Warsono, indonéziai testvérünk. A barátaimmal való kapcsolattartás érdekében szeretem megnézni az üzenetküldő profiljukat, hogy mit adnak meg aktuális állapotként. Néhányan olyan dolgokat sorolnak fel, mint étteremben való étkezés, pihenés a tengerparton, vagy éppen külföldi utazás. Mások az érzéseikről és érzelmeikről nyilatkoznak, ami arra késztet, hogy elgondolkodjak és mélyebb kapcsolatot alakítsak ki velük. A bejegyzések elolvasása és az azokra való reagálás ráébresztett, hogy milyen fontos kapcsolatba kerülni barátaimmal, különösen azokkal, akik szomorúnak tűnnek vagy nehéz helyzettel kell szembenézniük. Az olyan egyszerű kérdések, mint hogy vagy, mi a baj, törődést és együttérzést fejeznek ki. Nem gondoltam, hogy ezeknek az üzeneteknek ekkora hatása lesz, de meglepődtem. Néhányan arról számoltak be, hogy elsírták magukat, amikor elolvasták az üzenetemet, mert úgy érezték, hogy valaki tényleg odafigyel rájuk. Az egyik barátom úgy érezte, hogy az üzenetem Istentől jött jelzés, hogy nincs egyedül. Pál apostol sokaknak küldött bátorító üzeneteket, mint a mai ige szakaszban is. Biztos vagyok benne, hogy levele megerősítette az efézusiakat a hitükben. Amikor látjuk, hogy valaki nehéz időszakon megy keresztül, ne habozzunk támogató üzenetet küldeni. Soha nem tudhatjuk, mennyit jelent egy ilyen apró gesztus. Imádkozzunk! Istenünk, tölts meg bennünket együttérzéssel, hogy támogatást nyújthassunk a körülöttünk élőknek. Amen. Egy apró gesztus is segít Isten szeretetének átélésében, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Setio Warsono, indonéziai testvérünk. Imádkozzunk, hogy szavainkkal építsünk másokat.

0: Az elmúlt percekben az áhítatot hallhatták, amit jó magam tolmácsoltam, és ezután válogatott ifjúsági dalok szóltak. A következőkben kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel.
1: Május 30-át írunk, ez az év 150. szökő évben 151. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 215 nap van hátra. Tekintsük át elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményeket. 1635-ben Prágában aláírják a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1849-ben Ferenc József a lemondott Velden táborszernagy helyére Julius Jakob von Haynau táborszernagyot nevezi ki, a Magyarországon harcoló császári és királyi haderők főparancsnokának. 1853-ban Isaac Merritt Singer, amerikai feltaláló és üzletember, szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, miután 1851-ben megalapította a Singer Corporation-t. 1865-re a vállalatnak 29 országban voltak gyárai, miközben Singer tehetségéből 20 szabadalmaztatott találmányra futotta. Nagyban hozzájárult a varrógép tömeges elterjedéséhez és meghonosodásához, nem csak a ruhaiparban, hanem a háztartásokban is. 1902-ben Nathan Stubblefield először mutatta be a közönségnek találmányát, a drót nélküli rádióadót, a philadelphiai Farmint Parkban, mikor hangját tőle egy mérföldre hallhatták. 1975-ben megalapították az Európai űrügynökség kormányközi szervezetét, amely a világűr felderítésével és felhasználásával foglalkozik. Központja Párizsban van. Az alapító 10 tagállam már a 22-re bővült, köztük van Magyarország és Románia is.

Most pedig azokra emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1849-ben jött a világra Fabinyi Rudolf, magyar vegyész, tudományszervező, az első magyar nyelvű kémiai folyóirat alapítója. 1879-ben született Dienes Valéria, írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor. 1885-ben jött a világra Jászi Alisz, pantomim művész, a korszerű gyógytorna alapjainak megteremtője. 1887-ben pedig Pietrelcinai, Szent Pio, a katolikus kamaszok és a civil önkéntesek védőszentje, eredeti neve Francesco Forgione, stigmatizált olasz-római katolikus pap, kapucinus szerzetes. A Pio nevet a szerzetesrendben kapta, számos különleges esemény fűződik nevéhez. 1912-ben ezen a napon született Joseph Stein, amerikai musical forgatókönyvíró, lengyel bevándorlók gyermekeként. Legsikeresebb alkotása a Hegedűs a háztetőn, amit 1964-ben mutattak be a New York-i Broadway-en. A színház történetének első musicale, amelyet 3000 alkalommal adtak elő, és 10 éven át tartotta a rekordot a leghosszabb ideig futó Broadway musicalek körében. 9-szer nyerte meg a Tony-díjat, 1971-ben rendkívül sikeres filmadaptáció készült belőle. Kolozsváron 2020. februárjában adták elő Béres László rendezésében, Bogdán Zsolt főszereplésével. 1927-ben született Svetnik Joachim, Kossuth-díjas ötvös restaurátor. Részt vett az Egyesült Államokban őrzött koronázási jelvények azonosításában és hazaszállításának előkészítésében. 1988-ban ugyanezen a napon hunyt el. 1929-ben született Dojna Kornea, román költőnő, ellenzéki személyiség. A kolozsvári Bábesbújai Tudományegyetem bölcsészkarának francia tanszékén volt tanársegéd. 1980-ban gyártotta az első számizdatot, Öncser Kárja Labirintului, a labirintus

próbatétele címen. 1982 és 89 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetették alá. Fia, Leontin Juhász közreműködésével 160 röpiratot terjesztett az 1987-es brassói felkelés során, ezért mindkettőjüket 5 hétre letartóztatták. Ezután gyakorlatilag házi őrizetben volt 1989. december 21-éig. A lövöldözések ellenére részt vett a 89. december 21-i utcai tüntetésen. 90. augusztus 6-án Kolozsváron egyik alapítója volt a romániai totalitárius ellenes demokratikus fórumnak, amelynek utóbb elnökévé választották. Ez volt a demokratikus ellenzék egyik első egyesítési kísérlete, amelyből később kialakult a Romániai Demokrata Konvenció. Alapító tagja a Csoport a Társadalmi Párbeszédért, a Civil Szövetség és a Memoriá Kulturális Alapítvány szervezetnek. 1943-ban született Mezei Katalin, Kossuth és József Attila díjas prózaíró, költő, műfordító, Lackfi János édesanyja. Verses kötetei, elbeszélései és regényei 1970 óta jelennek meg. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-től irodalmi tagozatának vezetője. 1950-ben jött a világra Kobzos Kis Tamás, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas énekes, hangszeres zenész, zenetanár. 1952-ben született Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester és zeneszerző. Érdemes és kiváló művész, a kortárs magyar zene egyik legnagyobb alakja. 1997-től haláláig a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója volt. Nemzetközi ismertséget 18 éves korában szerzett, amikor a Magyar Rádió Beethoven versenyét megnyerte. Néhány év alatt meghívásokat kapott a világ minden jelentős zenei központjába és fesztiváljára, fellépett a világ számos vezető zenekarával. 1983-ban Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztivál zenekart. Évente május 30-án megtartott születésnapi koncertjének bevételét élete végéig a gyermekmentő szolgálatnak ajánlotta fel. Jubileumi Prima Primissima díjat kapott 2007-ben.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója május 30-ához kötődik. 1431-ben Rouenben eretnekség és bűbájosság vádjával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az Orléani szüzet. Látomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai parasztlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléant, majd Reims-ba kísérte Károlyt, ahol királlyá koronáztatta. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján égették meg. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. 1572-ben hunyt el ruszkai báródobó István, Eger várkapitánya. 1594-ben meghalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. A május 19-én Esztergom ostrománál szerzett sebeibe halt bele. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette. Szerelmes verseit a Júlia és a Cőlia ciklus tartalmazza. 1640-ben Antwerpenben meghalt Peter Paul Rubens, flamand festő. Antonis von Deckel a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. 1778-ban hunyt el Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. 1892-ben búcsúztak Keleti Károly magyar közgazdász, statisztikus, iparpolitikustól. 1892-ben hunyt el Lepstück Mária, honvéd főhadnagy. Az 1848-as forradalom alatt Lepstück Károly néven csatlakozott az egyetemi légióhoz, a bécsi forradalomban, novemberben pedig a magyar honvédsereghez. Sok más csata mellett részt vett a branyiszkói, komáromi és a kápolnai csatákban, ahol megsebesült és hősiességéért fővadásszá majd hadnaggyá léptették elő. Budavár elfoglalásának győzelmi ünnepén vőlegénye kérésére női ruhában jelent meg. Ekkor kiderült eltitkolt női mi volta, ezért Görgei kémnek hitte és halálra ítélte. Tisztársai közbenjárására Kossuth szabadon engedte, visszakapta rangját. 1849. júliusában a harctéren kötötték meg házasságukat Jónák József tüzér őrnaggyal. A szabadságharc bukása után 6 hónapig az aradi várban raboskodott, itt szülte meg fiát, Jónák Pált. Ezután kiutasították Magyarországról, fiával együtt hazament Horvátországba. Jókai Mór kérésére halálos ágyán elmondta élettörténetét, amit az író feljegyzett. Alakját 1942-ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című operettjében. ban hunyt el Boris Leonyadovics Pasternak, Nobel-díjas orosz költő, író, eszéíró, műfordító. 1948 és 55 között keletkezett nagyregényében, a Zsivángó doktorban a háborús évek orosz történelmének átfogó képét kívánta megrajzolni. Amikor 1958-ban neki ítélték a Nobel-díjat, lejárató kampány indult ellene a Szovjetunióban. Művét szemétnek, őt magát árulónak titulálták. Válaszút elé állították, hogy lemond a díjról, vagy száműzik hazájából. Az előbbit választotta. 1964-ben hunyt el Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnal közös találmány. Egy hűtőfolyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. Az atomreaktorok hűtőrendszerében ma is ezen az elven működő szivattyúkat használnak. Hitler hatalomra jutásakor Szilárd Leó Angliába költözött, ahol az atomenergia gyakorlati felhasználhatóságát kezdte kutatni. Amerikában kezdték el vezetésével az atommágia építését, és mikor világossá vált, hogy az atomfegyverek működőképesek, az amerikai elnöknél határozottan ellenezte az emberek elleni bevetést,
de sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy Japánra ledobják az atombombát. A háború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni. A molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik. Sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségekből. 1969-ben Budapesten hunyt el Benedek Marcell, egyetemi tanár, Kossuth és Baumgarten díjas író, irodalomtörténész és műfordító, színházigazgató, Benedek Elek író fia. A gyermekkor kisbaconi emlékein túl irodalmi indulásának sikere is Erdélyhez, közelebbről Kolozsvárhoz kapcsolják, ahol a legtöbb példányban kelt el, első nyomtatásban megjelent műve, a Don Juan feltámadása, verses regény 12 íhnekben. Ez a viszony még szorosabbra fűződött a két világháború között, amikor apjának irodalom szervezői tevékenysége révén alkalma nyílt megismerkedni a fiatal székely írókkal, Kuncaladár pedig a haladó polgári vonal képviselőihez hozta közelebb. Így vált a 20-as években az Ellenzék és a Cimbora munkatársává, de megjelentek írásai a jelentősebb romániai magyar lapok szinte mindegyikében. Helyzetismeretének bizonyítéka az 1927-es irodalmi lexikon, amelynek előszavát Kisbaconból keltezi, valamint a Literatúra című folyóirat 1930-as almanakjában közölt megrázó emlékirata édesapja utolsó éveiről. A Kemény Zsigmond Társaság sokszor szívesen látott vendég előadója volt. 1945-től a Kolozsvári Egyetemen az esztétika és az irodalmi kritika tanára, a Magyar Színház dramaturgja és rendezője, valamint a Kamara Színház vezetője volt. Műfordítóként mintegy 200 szép irodalmi művet ültetett át magyarra. 1971-ben hunyt el Marcel Dupré, francia orgonista, zeneszerző és pedagógus.

0: Az elmúlt néhány percben kalendáriumot lapoztunk Janicskó Mihály Noémivel, és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című zongoradarabjából hallhattak egy részletet. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Május 30-án Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd névnapokat ünneplünk. Lássuk, onnan származnak ezek a nevek. A Zsanett héber latin francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Jelentése Jahvő megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka héber görög latin eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Jelentése Jahvé megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Johanna a János férfi név latin Johannes formájának a női megfelelője. A héber Johanna név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése Jahvé megkegyelmezett. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítő képzős formája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Vazul a brazil név régi magyar Vazul formájából származik, a helyes kiejtése vászol, vázsolj lett volna. A Nándor régi magyar személynév, a Nándor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újraalkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése Dunai bolgár. A Ferdinánd germán eredetű név, jelentése béke, merész. Köszöntünk tehát május 30-án minden Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie, menjünk tovább című dalával. A következőkben Csajkovszki Diótörő című zongoradarabjából hallhatnak egy részletet.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kedves rádióhallgatókat, szombati homokóra adásunk harmadik és egyben utolsó órájában. Én Palkó Hanna vagyok. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Ez a mai nap gondolata, ami Louise L. Hay amerikai írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket műsorunk utolsó órájában. Először ifjúsági dalokat hallhatnak a Fikebend előadásában, majd zöld percek rovatunk múlt szerdai ismétlését sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A felmaradó időben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom önöket az elkövetkező órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Az elmúlt percekben ifjúsági dalokat hallhattak a Fike Band előadásában. A következőkben zöld percek rovatunk múlt szerdai ismétlését sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében, aminek témája a szappankészítés.
1: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat a következő fél órában. Környezetvédelmi hírek és tények után a vendégem Pásztor Krisztina, a levendulás alapítója lesz, aki a szappankészítésről fog nekünk mesélni. Tartsanak velünk!

Következzenek először rovatunk környezetvédelmi hírei. Olyan mikrobákat találtak, amelyek hidegben is megemésztik a műanyagot. Egy svájci kutatóintézet tudósai olyan mikrobákat fedeztek fel, amelyek alacsony hőmérsékleten képesek megemészteni a műanyagot. Számolt be róla a The Guardian. A tudósok szerint ezek a mikróbák, amelyek 15 Celsius fokon is meg tudják emészteni a műanyagot, áttörést hozhatnak a műanyag hulladékok újrahasznosításában. A műanyagot megemészteni képes mikrobákat már korábban is ismerték, de eddig csak olyanokat találtak, amelyek 30 Celsius fok feletti hőmérsékleten képesek erre, ez pedig ipari méretekben rendkívül drágává tenni az újrahasznosítást. A 15 Celsius fokos hőmérsékleten a műanyagot megemésztő mikrobákat a svájci VSL szövetségi intézet tudósai fedezték fel, akik az ezzel kapcsolatos kutatásaikról a Frontiers in Microbiology című folyóiratban közölték.

0: a tanulmányt.
1: A Svájci Kutatóintézet tudósai egy évre műanyagokat helyeztek ki a szabadba, és ásták el a talajba Grönlandon, a Svalbard szigeteken és Svájcban. Később mintát vettek a műanyagokon élő organizmusokból, és 19 baktérium törzset, valamint 15 gombatörzset azonosított. Az izolált mikrobákat 15 Celsius fokon engedték fejlődni a laboratóriumban, majd tesztelték az egyes törzsek műanyag emésztő képességét. A vizsgált műanyagok között szerepelt a biológiailag nem lebomló polietilén és a biológiailag lebomló poliészter poliuretán, valamint két biológiailag lebomló keverék, a polibutilén adipát tereftalát és a politejsav. A mikrobák egyik törzse sem tudta megemészteni a polietilént, de 11 gombafaj és 8 baktérium 15 Celsius fokon megemésztette a poliészter poliuretánt, 14 gombafaj és 3 baktériumfaj pedig a PBA-t és a PLA keveréket is. A tudósok azt is megállapították, hogy a Neodevrisia és a Lachnelulla nemzetiségbe tartozó gombák a PE kivételével az összes vizsgált műanyagot képesek voltak lebontani.

Egy friss magyar kutatás szerint igenis hasznosak a fák a legelőkön. Magyarországi és erdélyi kutatók egy friss vizsgálata szerint érdemes a régi, hagyományos fás legelőkön meghagyni az idős fákat, mert több előnyt biztosítanak, mint hátrányt. Ráadásul a legősibb és természetvédelmi szempontból legértékesebb kulturális tájak közé tartoznak. Több madár, denevér, ízeltlábú és növényfaj él rajtuk, mint a nyílt gyepen vagy a zárt lombkoronájú, fatermelés céljából ültetett erdőkben. Ez főként az idős fáknak köszönhető, amelyek hiányoznak a termelési célú erdőkből, viszont nagyon sok élőlénynek adnak otthont. A vizsgálataikat két magyarországi község, Cserépfalu és Erdőbénye, illetve az erdélyi Mirkvásár és Sepsibükszád határában végezték. A magyar és az erdélyi táj hagyományos képéhez szorosan hozzátartoznak a fás legelők. Ezek olyan gyepes területek, ahol a fű között elszólva itt-ott árnyékot adó, jellemzően igen idős fák találhatók. Mind a régi gazdálkodás emlékeként, mind természetvédelmi szempontból igen fontos a megőrzésük, ugyanakkor ma sajnos egyre csökken a kiterjedésük. A klímaváltozás elleni küzdelemben az egyik leggyakoribb alkalmazott módszer a faültetés. Ugyanakkor sok esetben olyan helyszíneken ültetnek fákat, ahol a természetes növényzet a nyílt gyep és a ritkásan fákkal borított gyep. Ezek az élőhelyek is nagyon fontos szerepet töltenek be a természetvédelemben, és sokszor jelentős mennyiségű szenet kötnek meg a talajokban, így nem szerencsés erdőt ültetni rájuk. Ugyanakkor a nyílt gyepeken lévő faegyedek megőrzésének vagy elszórtan történő néhány fa elültetésének hasznos hatásai is vannak. A vegyes gyepből és szórtan fákból álló tájképnek élő megtestesülése a fás legelő, amely gyakran megtalálható európai, észak- és dél-amerikai országokban, illetve Ausztráliában. Ezek a legelők a legősibb és természetvédelmi szempontból is a legértékesebb kulturális tájak közé tartoznak. Több madár, denevér, ízeltlábú és növényfaj él rajtuk, mint a nyílt gyepeken vagy az átlom koronájú fatermelés céljából ültetett erdőkben. Ez főként az idős fáknak köszönhető, amelyek hiányoznak a termelési célú erdőkből, viszont nagyon sok élőlénynek adnak otthont. A fás legelőkön a fáknak számos hasznos szolgáltatása is van, például árnyékot, gyümölcsöt, makkot szolgáltatnak, és száraz időszakokban lombkorona takarmányt nyújtanak az állatoknak, megújuló faanyagot biztosítanak, és kiemelkedő esztétikai értékük is van. A nyílt gyepek még mindig 1 millió négyzetkilométert borítanak Európában, míg a fás legelők már a ezen terület 20%-ára csökkentek. A kutatók javaslatainak megvalósítására bőven van tehát tér, és számos természetvédelmi előnnyel járna. Növekedne a biológiai sokféleség, számos hasznos szolgáltatást nyújtanának a fák,

0: például hozzájárulnának a széndioxid megkötéséhez, és a klímaváltozás nyomán menedéket nyújtanának a gyepi élővilág számára. A hátrányok ugyanakkor elenyészőek lennének. A fás legelők védelmével egy hagyományos gazdálkodási forma is fent tudna maradni. Híreinkhez a Transtelex értesüléseit használtam fel. A következőkben Pásztor Krisztinával beszélgetek, a levendulás alapítójával, a szappankészítésről.
1: Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Itt ülünk a Bejön a Vidék eseményén, és én már megismerkedtem itt a te készítményeiddel és a szívügyeddel, ha így is mondhatom. De amiről most szó lesz, az a szappankészítés és a szappannak a jótékony hatásai. Emlékszem, hogy kiskoromban mamám mindig mosott ugye a szappankájával, és mindig húztam az orrom, hogy fúj de büdi, és nem szerettem, viszont nálad egy szappan sem volt büdös, sőt, kellemes illata volt. De kezdjük először azzal, hogy hogyan is készítette a szappanjaidat.
2: Hát házi szappanok, amiket én készítek, tova 8 éve otthon készítem őket, többnyire hideg eljárással, lehet, hogy ismerős ez a technikai kifejezés, ugyanis szappant nagyon sokféleképpen elő lehet állítani. Az ősidőktől volt az, ami általában mindenki emlékszik, vagy tudja, mindenkinek van egy nagymamája, dédmamája, aki szappant főzött a konyhában, fennmaradt zsiradékokból, akár avas disznózsírból, akár marhafagyúból, tehát hogy nagyon sokféle felhasználása van az állati zsiradékoknak. Ezt lehet hagyományos módszerrel, fahamuval készíteni, vagy marószódával, illetve vannak újabb szódatípusok is, amiket használnak a szappangyártásban. Ezen túl pedig manapság jobbára kétféle szappankészítést alkalmaznak a gyártók. Az egyik talán a legelterjedtebb, ez a hideg eljárás, amit nem úgy kell elképzelni, hogy jéghidegen kotyulunk valamit, hanem itt is melegítjük a zsiradékot, hűtjük a folyadékot, ami bekerül a szappanba, és végül összekeverődik. Tulajdonképpen egy elszappanosodási folyamat jön létre. Van a szappan főzés is, amit manapság is alkalmaznak. Ez nagyban hasonlít a hideg eljáráshoz, csak hogy a hőfokok mások. Tehát míg az elsőnél így maximum 50 Celsius fokon dolgozunk, ahhoz, hogy egy jó minőségű szappant tudjunk létrehozni, addig a másiknál 80 Celsius fok, vagy akár a fölött is. Ritkán olyat is készítek, többnyire rendelésre. A különbség a kétféle eljárás között, hogy míg a hidegen készült szappant nem lehet azonnal befogni, munkára fogni, legalább 4-6 hétnek kell eltelnie, addig a főzött szappant azt szinte azonnal. Bár azt is ajánlatos legalább egy hónapig szárítani, hogy a vízmennyisége az minél alacsonyabb legyen benne. Egy szappan akkor van kész, amikor ha megnyaljuk, nem csípi a nyelvünket.
1: És mindig megnyalod, és így próbálod ki, vagy te már így ránézésre tudod, hogy mikor van kész?
2: Lehet tudni. Tehát az egyik, amit említettem, hogy azért legalább 4 hetet szokás várni, ez a száradás, természetes száradási folyamat, viszont sok esetben előfordul, hogy sietnem kell, vagy valakinek azonnal kell. Olyankor, hogyha csak 2 hét áll a rendelkezésemre, akkor valószínű, hogy főzöm a szappant, tehát nem a hideg eljárással készül, hanem a főtt meleg eljárással, és akkor igen, megnyalogatom, mert nem mindegyiket külön, hanem általában van egy próbadarab, ami a lehullott végekből összegyúródik, és akkor az jó szolgálatot tesz, és azt szoktam nyalogatni.
1: Egyszerre mennyi mennyiséget szoktál készíteni?
2: Nagyon változó, érdekes, hogy ezt kérdezed, van egy kimutatásom, mert hogy az elmúlt években tudnom kellett nekem is azt, hogy melyek azok a hónapok, azok a hetek, amikor jobban rá kell készülnöm egy-egy vására. Úgyhogy hát egy évre visszabontva durván 150-200 szappant készítek egy hónapban, de olyan is előfordult, hogy csak 20-at. Nagyon-nagyon függ a vásárlóktól. talán a tavalyi év második felében egy kicsit visszaesett ez, de azt gondolom, hogy így nagyjából majdnem minden iparág vagy kézműves ágban ez a visszaesés érzékelhető.
1: Mennyire higiénikusak ezek a szappanok, illetve az elkészítésük is?
2: Hát teljesen. Tehát, hogy a szappan maga a higiénia, nyilvánvalóan. Azért készítünk szappant, hogy a higiéniánkat tudjuk biztosítani. És nagyon nagy élvezet ezt elkészíteni, de oda kell figyelni azért néhány munkavédelmi előírásra, hogy úgy mondjam. Tehát történhetnek balesetek a szappan készítés során. Ugye vagy 100%-os luggal dolgozunk, ami köztudottan nagyon mar, tehát jobban mar, mint maga a sósav akár. Úgyhogy a kesztyűvel adott esetben, hát hogyha nem lehet szabad téren, vagy nyitott ablaknál, akkor maszkkal kell dolgozni, sőt, akár egy védőszemüveget sem árt feltenni, mert fröccsenhet bárhova, és akkor ezeket jobb megelőzni, mint azután kezelni. Tehát, hogy ez mondjuk így a veszélyesebb része, ezért is nem tartok gyermekek számára szappankészítő tanfolyamokat, csak felnőttek számára, a biztonság kedvéért. Viszont azután, hogy elkészült a szappan, akkor is még a kesztyű az azért nem árt, hogyha az embernek a kezén van a gumikesztyű, de előfordul, hogy ahogy a formába öntöm és teszem-veszem, előfordul, hogy már nincs rajtam a kesztyű, vagy valami. Na, olyankor érzem, hogy az új begyeimben, mint hogyha megvékonyodott volna a bőr, hát ilyenkor azonnal ecettel leöblítem, és teljesen helyreáll a lúgos folyamatot, nyilván azt kioltom egy kis savassal.
1: Te kitől tanultad a szappan készítést?
2: Összetett ez is. Tehát részben emlékszem még, ahogy nagymamám főzte, úgyhogy a régi metódust azt végigkövettem otthon, és nagyon utáltam, mert a szappankészítésnél volt iszonyat bűz a házban, illetve amikor szobafestés volt, akkor a szobafestők az enyvet főzték. Na, és az én gyerekkoromban ennek a két dolognak, hogy az undor volt a fémjegye. De hát láttam ugye, hogy csinálta a nagymamám. Akkor ezt nem szerettem, ugyan nagyon tiltakoztam, de most azt mondom, hogy hál' Istennek maga mellett tartott, és mutatta, és tanított, hogy akkor ezt hogy kell. És felhívta a figyelmemet ezekre a biztonságos készítési folyamatokra. Ugyancsak ő egy alkalommal szerzett fahamut. Mi városiak vagyunk, városon éltünk, tehát gázzal történt a fűtés Dániel kályhában, nem volt fatüzeléshez közünk, de nagymamám szerzett fahamut, és akkor azt is megmutatta, hogy a fahamuval lehet szappant is készíteni, illetve, ami nagyon érdekes, kukoricát lehet főzni benne, és az valami hihetetlen mennyei finom édesség lesz. Úgyhogy ez volt talán az első ilyen alapélményem ezzel kapcsolatban, a szappankészítéssel. Később, mikor már hát felnőtt asszonyként, sőt, a középkorú asszonyként elkezdtem szappant készíteni. Magyarországon egy nagyon-nagyon kedves hölgy bevezetett ennek a tudományába, és elárult néhány olyan alapismeretet, ami nélkül valószínű, hogy csak úgy a magam feje után YouTube-ról kinézve nem sikerült volna. Azzal volt nagy szerencsém, hogy a legelső szappan, amire rávetettem a fejem, hogy na, én ezt elkészítem, utólag kiderült, hogy az egyik legnehezebben készíthető, és sikerült. Tehát, hogy én akkor még nem tudtam, hogy a szénnek a vegyi hatása vagy kémhatása milyen változásokat okozhat ebben a lúgos, zsíros környezetben, és meg is ijedtem, mikor láttam, hogy ott bugyog a láva a fazékomban, de feltaláltam magam, és hál' Istennek, tehát ösztönösen egy nagyon-nagyon jó megoldás született. Utána olvastam utána, hogy akkor mi is történhetett, illetve vannak ilyen szappankészítők fóruma, ahol a tapasztalatokat megosztjuk, egymást tanítjuk, egymást dicsérjük. Nagyon-nagyon kedves kis közösség. És amit még itt elmondanék, hogy nagyon sok lehetőség van a szappankészítésben, a zsírok megválasztásában, illetve a folyadék megválasztásában. Na, itt van az a fejezet, ahol én nagyon-nagyon otthon érzem magam, mert tényleg össze lehet kombinálni hihetetlen különböző típusú anyagokat, és mindnek más és más tulajdonsága van. Tehát, hogy ha már eleve tudod, hogy lehet, hogy egy teljesen más kémhatás jön létre a munkád alatt, akkor úgy állsz hozzá kíváncsian, és nem ijedsz meg, hogy na most bugyog, vagy szétfolyik, vagy nem áll össze, vagy kicsapódik. Ami a 8 év alatt, amióta készítem a szappanokat, így kialakult, hogy csak növényi olajokból készül, tehát nem használok állati eredetű zsiradékot. Állati eredetűt kizárólag a kecsketejet használom, és szeretném kipróbálni a szamártejet, csak még nem sikerült szamártejet szereznem, de már úgy néz ki, hogy van egy forrásom. De amúgy mondom, növényi zsiradékokból, olajokból, nemes olajokból készítem, illetve hát ilyen távoli országokból származó nemes növényi zsírok, mint a sehavaj, kakaóvaj, kókuszvaj. A pálmaolajat azt nem használok elfből, nagyjából ezek.
1: Miért jobb a házi készítésű szappan, mint a bolti illatozó szappan?
2: Az, hogy illatoz, az nem feltétlenül rossz. A házi, ha akár szappanról, akár kenyérről, bármiről beszélünk, elsősorban azért jó, mert tudjuk, hogy mi van benne. És ha valaki arra adja a fejét, hogy minél természetközelibben, minél tisztábban éljen, és tiszta dolgokkal vegye körül magát. Tiszta alatt azt értem, hogy ne legyen egy túl komplikált, finomított vagy vegyi folyamat eredménye, ne legyen egy csili-vili, tarka, vagy a kelleténél, a természetesnél jóval erőteljesebb megjelenése valaminek. Tehát, hogyha minél természetesebb alapanyagokat használunk, bármiben, így a szappanban is, akkor nyilván azzal elsősorban a saját szervezetünknek, de ugyanakkor a földünknek teszünk jót. Tehát nem töltjük meg az életterünk árkait szeméttel. Egy görögországi nyaralásunk során mondta azt egy olívaolaj termesztő asszony nekem, mikor meglátta, hogy ki van ütve a mellkasom a napvédőszertől, megkérdezte, hogy mi történt velem, mondtam, hogy hát valószínű, hogy napallergiás vagyok, és bekentem, de ez lett. Azt mondta, hogy nem a naptól, hanem hogy csak olyasmit kenjünk magunkra, amit amúgy megennénk. És én azt, amikor így elszoktam mesélni a klienseimnek, vagy a kíváncsiskodóknak a szappanokkal kapcsolatban, akkor mindig megkérdezik, hogy és a szappanomat is megenném? Hát azt kell mondanom, hogy igen, mert tudom, hogy mi van benne, tehát semmi káros nincsen benne. Nyilván nem fogom, nyalogatom én a szappant, de nem azért, mert éhes vagyok. Tehát, hogy azt azért lehet, hogy nem enném meg, vagy nagyon nagy éhínség kéne legyen ehhez, és azt remélem, hogy nem lesz. De nagyon fontos az a házi előállítású dolgokban, hogy tiszta forrásból származó természetes dolgokat használjunk fel, mert ezzel senkinek nem ártunk. Illetve a testünk természetes védekező rétege, illetve egy öngyógyító folyamata, az magától elindul, ha pedig fel volt bojdítva, bolygatva valami korábban használt mesterséges vagy vegyi anyagok által, egyszerűen helyreáll a rend.
1: Milyen jótékony hatásai vannak? Te nekem itt meséltél, hogy ugye van külön a hajra, külön az arcra, külön mindenfélére, de hogy milyen jótékony hatásai vannak?
2: Talán az első az, hogy amit az előbb említettem, hogy a bőrnek a természetes pH értéke az helyreáll. Kisbabáknak nem szoktunk használni szappant. Én azt szoktam mondani, hogy legalább egy, de inkább 2 éves koráig is egyáltalán ne használjunk a gyermekre szappant. Elég, bőven elég a langyos víz, ha ápolni akarjuk, akkor cseppentsünk bele egy csepp olívaolajat, vagy egy csepp levendula vizet, nem illóolajat a babának, és ez bőven elég. Azután, ugye, ahogy elkezd járni a gyermek, és matat, és minden koszt meg kell kóstoljon, ki kell próbáljon. Azt is kell hagyni egy ideig, az csak erősíti az immunrendszerét, viszont az sem jó, ha teszem azt, nyakig trutyis kézzel leül ebédelni, tehát vannak helyzetek, amikor igenis a szappant már létjogosultá válik. Na, és akkor a felnőtt embernek, még annál is inkább, főleg a városi embernek, aki hihetetlen mennyiségű kórokozóval találkozik nap mint nap. De egy szappan, mit csinál? Higiénia. Eltávolítja ezeket a kórokozókat, anélkül, hogy bármilyen más rossz, kártékony folyamatot létrehozna a bőrfelületünkön. Tehát a külső védelmünket valamilyen szinten megerősíti maga a tárgy. Ezen felül a szappannak ugye ott van az illata is, ami egy plusz adalék, viszont ez nem a testi védelmünkön segít, hanem az energiahálónk védelmén segít. Ezért fontos, és ezért nagyon sokan illat alapján választják ki a szappant, és nagyon fontos, hogy az az illat is minél közelebb legyen a természeteshez, ne legyen túlságosan erős, és hogyha több illat kombinációja, akkor próbáljuk követni azt, hogy vagy úgy válasszuk meg, hogy olyan növények illóolaját keverjük, amik amúgy barátok a természetben, vagy amiknek a rezgés szintje valamilyen szinten talál egymáshoz, és nem ütik egymást. De ez már a parfüm témája, nem a mi témánk.
1: Én itt különböző színű szappanokat láttam, és még fogok látni. Mivel színezed őket?
2: Ez is egy nagyon érdekes dolog, örvendek, hogy rákérdeztél, ugyanis hát nálam semmiféle vegyszer vagy mesterséges színezék nem található a szappanokban. Ezért is, hogy ha ránézel a tálcámra, akkor ugyan van 12-féle szappan, mindegyik más színű, de mindegyik egy kicsit földes, egy kicsit természetes olyan, tehát nem rikító színek. Csak olyasmit használok, ami fogyasztható. Például a körömvirág szappannak a sárgája kurkuma. Illetve nem csak az, még elárulom a másik titkát, a muroknak a leve. Tehát a körömvirág szappan egy gyönyörű szép napsárga szappan, egy hihetetlenül gazdag olajvilággal rendelkező valami, amibe a napot akartam begyűjteni. És akkor nyilván adta magát, hogy muroklé az alapja, körömvirág kivonatot tartalmazzak a benne lévő olajok, illetve a színezésénél a murkon túl, a sárgarépán túl kurkumát is kap, és körömvirág szirmokat. Akkor van a rózsaszappanom, aminek az alapja egy ilyen barnás rózsaszín, a színét a rózsaszirmok ázaléka adja. A rózsaszirmok ázaléka egy mély rubin szín, olyan, mint egy erős vörösbor, ennek a löccsinek a színe, és nem változik a szapponosodási folyamat alatt, viszont nem egy élénk rózsaszín. Na most ahhoz, hogy ezt a kicsit földes, barnás rózsaszínt mégis élénkebbé tegyem, kísérletezéseim során felfedeztem azt, hogy a megynek a leve az, ami nem változtatja meg a színét a lúg hatására, úgyhogy egy kicsi megylével kapta meg a rózsaszínét. Akkor a fenyőrügyes szappanban algák biztosítják a zöldet, a menta uborkásban az uborkának a leve, attól zöld, és így tovább.
1: Mit javasolnál végezetül a hallgatóknak? Mi lenne a végszavad, vagy az üzeneted?
2: Hát, hogy úgy, ahogy a teljes környezetünkben, a fürdőszobában is csak természetes anyagokból készült piperet cikkeket használjunk, mert nem fogjuk megbánni.
0: Az elmúlt percekben a szappankészítésről hallhattak Pásztor Krisztinától, a levendulás alapítójától.

Ezzel Zöld Percek rovatunk mai kiadása a végéhez ért. Találkozunk két hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Szép napot kívánok, viszont hallásra!

0: zöld percek.
1: Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben.
0: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
1: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek.
0: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
2: Az elmúlt percekben zöld percek rovatunk múlt szerdai ismétlését sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében, aminek témája a szappankészítés volt. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.
3: Atyám, megnyilatkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel Homokóra műsorunk végére értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Szabó Anita kolléganő várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkkal. A nap gondolatával búcsúzom, amely Louise L. Hay amerikai írónő tollából származik, és így szól. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándékhez valamennyi ismerősömnek. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Május 30-án szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentű munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa-Nosztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély, köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Bákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot.

0: A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újra erdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült, a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 30-án szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Louise Hay amerikai írónő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak, a legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Lássuk, mire számíthatnak, ha velünk tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan Krédó hitépítő rovattal várjon Önöket Szecsődi Árpád. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, kalendárnyomot lapozunk, Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követ, és Krédó rovat, fél 8-kor hír összefoglalót sugárzunk, valamint aktuális összeállítást. Ez a kínálatunk reggel 8 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Krédó rovatunk.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi leveleki és magyi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent

mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Élete teljék című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell. Az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves esérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés? Mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve. Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem. És az Isten iránti feladataid, kötelességeid csúsznak szét, vagy el. Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbálunk megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy
ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy olyan az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten, és el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól rómabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézser Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Életed teljék! Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az atyának, ne a félelemnek, ne a sanyargattatásnak, a hozzád fordulónak nevében. A fiúnak, ne a hatalomnak, az erőszaknak, az odaadásnak nevében. A Szentléleknek, ne a mélabúnak, a beletörődésnek, az örömnek, a reménységnek nevében. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. A 33. Zsoltár 21. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Életed teljék című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
3: Hírek. Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Délnyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-jel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771 ezer köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére, a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik szemét pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 19.

fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Legközelebb hírekkel, 7 órakor várom Önöket. Most a nap kalendáriumát lapozzuk Janicskó Mihály Noémivel.
1: Május 30-át írunk. Ez az év 150. szökőévben 151. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 215 nap van hátra. Tekintsük át elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményeket. 1635-ben Prágában aláírják a 30 éves háború svéd szakaszát lezáró prágai békét. 1849-ben Ferenc József a lemondott Velden táborszernagy helyére Julius Jakob von Haynau táborszernagyot nevezi ki, a Magyarországon harcoló császári és királyi haderők főparancsnokának. 1853-ban Isaac Merritt Singer, amerikai feltaláló és üzletember, szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, miután 1851-ben megalapította a Singer Corporation-t. 1865-re a vállalatnak 29 országban voltak gyárai, miközben Singer tehetségéből 20 szabadalmaztatott találmányra futotta. Nagyban hozzájárult a varrógép tömeges elterjedéséhez és meghonosodásához, nem csak a ruhaiparban, hanem a háztartásokban is. 1902-ben Nathan Stubblefield először mutatta be a közönségnek találmányát, a drót nélküli rádióadót, a philadelphiai Farmint Parkban, mikor hangját tőle egy mérföldre hallhatták. 1975-ben megalapították az Európai űrügynökség kormányközi szervezetét, amely a világűr felderítésével és felhasználásával foglalkozik. Központja Párizsban van. Az alapító 10 tagállam már a 22-re bővült, köztük van Magyarország és Románia is.

Most pedig azokra emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1849-ben jött a világra Fabinyi Rudolf, magyar vegyész, tudományszervező, az első magyar nyelvű kémiai folyóirat alapítója. 1879-ben született Dienes Valéria, írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor. 1885-ben jött a világra Jászi Alisz, pantomim művész, a korszerű gyógytorna alapjainak megteremtője. 1887-ben pedig Pietrelcsinai, Szent Pió. A katolikus kamaszok és a civil önkéntesek védőszentje, eredeti neve Francesco Forgione, stigmatizált olasz-római katolikus pap, kapucinus szerzetes. A Pió nevet a szerzetesrendben kapta, számos különleges esemény fűződik nevéhez. 1912-ben ezen a napon született Josef Stein, amerikai musical forgatókönyvíró, lengyel bevándorlók gyermekeként. Legsikeresebb alkotása a Hegedűs a háztetőn, amit 1964-ben mutattak be a New Yorki Broadway-en. A színház történetének első musicale, amelyet 3000 alkalommal adtak elő, és 10 éven át tartotta a rekordot a leghosszabb ideig futó Broadway musicalek körében. 9-szer nyerte meg a Tony-díjat,

1980-ban gyártotta az első számizdatot, Öncser Kária labirintului, a labirintus próbatétele címen. 1982 és 89 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetették alá. Fia, Leontin Juhász közreműködésével 160 röpiratot terjesztett az 1987-es brassói felkelés során, ezért mindkettőjüket 5 hétre letartóztatták. Ezután gyakorlatilag házi őrizetben volt 1989. december 21-éig. A lövöldözések ellenére részt vett a 89. december 21-i utcai tüntetésen. 90. augusztus 6-án Kolozsváron egyik alapítója volt a romániai totalitárius ellenes demokratikus fórumnak, amelynek utóbb elnökévé választották. Ez volt a demokratikus ellenzék egyik első egyesítési kísérlete, amelyből később kialakult a Romániai Demokrata Konvenció. Alapító tagja a Csoport a Társadalmi Párbeszédért, a Civil Szövetség és a Memória Kulturális Alapítvány szervezetnek. 1943-ban született Mezei Katalin, Kossuth és József Attila díjas prózaíró, költő, műfordító, Lackfi János édesanyja. Verses kötetei, elbeszélései és regényei 1970 óta jelennek meg. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-től irodalmi tagozatának vezetője. 1950-ben jött a világra Kobzos Kis Tamás, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas énekes, hangszeres zenész, zenetanár. 1952-ben született Kocsis Zoltán, kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester és zeneszerző. Érdemes és kiváló művész, a kortárs magyar zene egyik legnagyobb alakja. 1997-től haláláig a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója volt. Nemzetközi ismertséget 18 éves korában szerzett, amikor a Magyar Rádió Beethoven versenyét megnyerte. Néhány év alatt meghívásokat kapott a világ minden jelentős zenei központjába és fesztiváljára, fellépett a világ számos vezető zenekarával. 1983-ban Fischer Ivánnal megalapította a Budapesti Fesztivál zenekart. Évente május 30-án megtartott születésnapi koncertjének bevételét élete végéig a Gyermekmentő Szolgálatnak ajánlotta fel. Jubileumi Prima Primissima díjat kapott 2007-ben. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója május 30-ához kötődik. 1431-ben Rouenben eretnekség és bűbájosság vádjával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az Orléani szüzet. Látomásától vezetve döntő fordulatot hozott a 100 éves háborúban Franciaország javára. A lotaringiai parasztlány 7. Károly királyi serege élén felszabadította az angol megszállás alól Orléant, majd Reims-ba kísérte Károlyt, ahol királlyá koronáztatta. Jeanne d'Arc 1430-ban a burgundi herceg fogságába esett, aki átadta őt a szövetséges angoloknak. Egyházi per alapján égették meg. 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelik. 1572-ben hunyt el Ruszkai báró Dobó István, Eger várkapitánya. 1594-ben meghalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. A május 19-én Esztergom ostrománál szerzett sebeibe halt bele. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette. Szerelmes verseit a Júlia és a Cőlia ciklus tartalmazza. 1640-ben Antwerpenben meghalt Peter Paul Rubens, flamand festő. Antonis von Deckel a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. 1778-ban hunyt el Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. 1892

ben búcsúztak Keleti Károly magyar közgazdász, statisztikus, iparpolitikustól. 1892-ben hunyt el Lepstück Mária honvéd főhadnagy. Az 1848-as forradalom alatt Lepstück Károly néven csatlakozott az egyetemi légióhoz, a bécsi forradalomban, novemberben pedig a magyar honvédsereghez. Sok más csata mellett részt vett a branyiszkói, komáromi és a kápolnai csatákban, ahol megsebesült és hősiességéért fővadásszá, majd hadnaggyá léptették elő. Budavár elfoglalásának győzelmi ünnepén vőlegénye kérésére női ruhában jelent meg. Ekkor kiderült eltitkolt női mi volta, ezért Görgei kémnek hitte és halálra ítélte. Tisztársai közbenjárására Kossuth szabadon engedte, visszakapta rangját. 1849. júliusában a harctéren kötötték meg házasságukat Jónák József tüzér őrnaggyal. A szabadságharc bukása után 6 hónapig az aradi várban raboskodott. Itt szülte meg fiát, Jónák Pált. Ezután kiutasították Magyarországról, fiával együtt hazament Horvátországba. Jókai Mór kérésére halálos ágyán elmondta élettörténetét, amit az író feljegyzett. Alakját 1942-ben Huszka Jenő és Szilágyi László örökítette meg Mária főhadnagy című operettjében. ’60-ban hunyt el Boris Leonyadovics Pasternak, Nobel-díjas orosz költő, író, esszéíró, műfordító. 1948 és 55 között keletkezett nagyregényében, a Zsivángó doktorban a háborús évek orosz történelmének átfogó képét kívánta megrajzolni. Amikor 1958-ban neki ítélték a Nobel-díjat, lejárató kampány indult ellene a Szovjetunióban. Művét szemétnek, őt magát árulónak titulálták. Válaszút elé állították, hogy lemond a díjról, vagy száműzik hazájából. Az előbbit választotta. 1964-ben hunyt el Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnal közös találmány. Egy hűtőfolyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. Az atomreaktorok hűtőrendszerében ma is ezen az elven működő szivattyúkat használnak. Hitler hatalomra jutásakor Szilárd Leó Angliába költözött, ahol az atomenergia gyakorlati felhasználhatóságát kezdtek kutatni. Amerikában kezdték el vezetésével az atommágia építését, és mikor világossá vált, hogy az atomfegyverek működőképesek, az amerikai elnöknél határozottan ellenezte az emberek elleni bevetést, de sajnos nem sikerült megakadályozni, hogy Japánra ledobják az atombombát. A háború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni. A molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik. Sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította a daganatos betegségekből. 1969-ben Budapesten hunyt el Benedek Marcell, egyetemi tanár, Kossuth és Baumgarten díjas író, irodalomtörténész és műfordító, színházigazgató, Benedek Elek író fia. A gyermekkor kisbaconi emlékein túl irodalmi indulásának sikere is Erdélyhez, közelebbről Kolozsvárhoz kapcsolják, ahol a legtöbb példányban kelt el első nyomtatásban megjelent műve, a Don Juan feltámadása, verses regény 12 ínekben. Ez a viszony még szorosabbra fűződött a két világháború között, amikor apjának irodalomszervezői tevékenysége révén alkalma nyílt megismerkedni a fiatal székely írókkal, Kunc Aladár pedig a haladó polgári vonal képviselőihez hozta közelebb. Így vált a 20-as években az Ellenzék és a Cimbora munkatársává, de megjelentek írásai a jelentősebb romániai magyar lapok szinte mindegyikében. Helyzetismeretének bizonyítéka az 1927-es irodalmi lexikon, amelynek előszavát Kisbaconból keltezi, valamint a Literatúra című folyóirat 1930-as almanakjában közölt megrázó emlékirata édesapja utolsó éveiről. A Kemény Zsigmond Társaság sokszor szívesen látott vendég előadója volt. 1945-től a Kolozsvári Egyetemen az esztétika és az irodalmi kritika tanára, a Magyar Színház dramaturgja és rendezője, valamint a Kamara Színház vezetője volt. Műfordítóként mintegy 200 szép irodalmi művet ültetett át magyarra. 1971-ben hunyt el Marcel Dupré, francia orgonista, zeneszerző és pedagógus.

0: Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz, a nap kalendáriumát lapoztuk.
1: Kalendáriumot lapoztunk. A következő percekben kóktorbatunkban egy sajtos sósfánk receptet osztok meg.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A

Mai kúktarvatunkban egy dupla sajtos tejfölös puffancs receptet osztok meg hallgatóinkkal. Tekintsük át először, hogy milyen hozzávalók szükségesek a tejfölös puffancs elkészítéséhez. Hozzávalók 10 adaghoz. 50 g vaj, 60 g finom liszt, 2 deciliter tej, 4 darab tojás, 10 dekagram sajt, 10 dekagram ementáli sajt, só ízlés szerint és 200 g tejföl a tálaláshoz.

Most lássuk, hogy hogyan is készül a dupla sajtos tejfölös puffancs. Egy lábasban vajat olvasztunk, majd beleszitáljuk a lisztet. 2 deciliter tej segítségével besűrítjük és csomómentesre keverjük, majd levesszük a tűzről. Hozzáadjuk a tojássárgákat, majd elkeverjük. 2 részletben jöhetnek a sajtuk is a lábasba, egy kevés só társaságában. Massza állagúra keverjük. A tojásfehéréket egy csipet sóval felverjük, majd részletekben hozzákeverjük a sajtos masszához. Egy muffin tepsit kivajazunk, megszórjuk zsemlemorzsával, és a formák 3/4-ét töltjük a masszával. 200 fokos sütőben 20-25 percig sütjük, majd tejföllel és reszelt sajttal tálaljuk.

Tekintsük át még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a dupla sajtos tejfölös puffancs elkészítéséhez. Hozzávalók 10 adaghoz. 50 g vaj, 60 g finom liszt, 2 dl tej, 4 darab tojás, 10 dekagram valamilyen puha sajt, 10 dekagram emmentáli sajt, só ízlés szerint és 200 g tejföl a tálaláshoz. Mai receptünk forrása a www.nosselti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Amennyiben tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztunk meg. A következőkben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
3: Május 30-án Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és a Ferdinánd névnapokat ünneplünk. Lássuk, onnan származnak ezek a nevek. A Zsanett héber latin francia eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Jelentése: Jahvő megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Janka héber görög latin eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Jelentése: Jahvé megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelme.

A Johanna a János férfinév latin Johannes formájának a női megfelelője. A héber Johanna név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítő képzős formája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A Félix a latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. A Vazul a brazil név régi magyar vazul formájából származik, a helyes kiejtése vászol, vázsolj lett volna. A Nándor régi magyar személynév, a Nándor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újraalkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése Dunai bolgár. A Ferdinánd germán eredetű név, jelentése béke, merész. Köszöntünk tehát május 30-án minden Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Az Omega együttes dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat május 30-án szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Louise Elhi amerikai írónő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.elgnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az elgnus@elgnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441968-as telefonszámon. A továbbiakban híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európa-Nosztrák közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa-Nosztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Délnyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-jel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátotta ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van.

0: de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült, a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: A továbbiakban Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi leveleki és magyi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzá.

hozzánk, a Pálapostól a rómabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel, annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell. Az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves esérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés? Mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve. Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem. És az Isten iránti feladataid, kötelességeid csúsznak szét, vagy el. Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbálunk megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy
ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy olyan az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten, és el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól rómabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézser Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Életet teljék! Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az Atyának, ne a félelemnek, ne a sanyargattatásnak, a hozzád fordulónak nevében. A Fiúnak, ne a hatalomnak, az erőszaknak, az odaadásnak nevében. A Szentléleknek, ne a mélabúnak, a beletörődésnek, az örömnek, a reménységnek nevében. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. A 33. Zsoltár 21. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Szombat reggel ébresztő magazin műsorunkban itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.robeblapon. Szabó Anita vagyok, és a következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa Nostra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenek előtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Délnyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-jel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik szemét pánikroham miatt

0: kellett a helyszínen ellátni. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azure Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!
0: Aktuális összeállításunkat most a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
2: Az anyaország. Beiktatták hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a hosszúpályi református egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi tiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítésért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
3: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
4: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úr a utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium, úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben.
3: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
4: Igen.
3: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
4: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg

0: idők voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó? Milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
0: Ugye Hosszúpály maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődés, változást.
1: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
0: Hát itt vidéki gyülekezetkép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
1: Hát akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
0: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem innentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára, elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több, mint fél évben.
1: Mit sikerült megvalósítani?
0: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak. Az elmúlt esztendőkben kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
1: Egyébként milyen régi épületről van szó?
0: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének 150. évfordulója.

0: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
1: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozat készsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által. Hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.
2: Az elmúlt percekben Keresztény Károllyal, a nemrég beiktatott hosszúpályi református gyülekezet új lelkipásztorával beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A következőkben a nap ájtatát Palkó Hanna tolmácsolja.
4: Mai áhítatunk címe egy egyszerű üdvözlés. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, efézusiakhoz írt levél első fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Szertjó Várszónó, indonéziai testvérünk. A barátaimmal való kapcsolattartás érdekében szeretem megnézni az üzenetküldő profiljukat, hogy mit adnak meg aktuális állapotként. Néhányan olyan dolgokat sorolnak fel, mint étteremben való étkezés, pihenés a tengerparton vagy éppen külföldi utazás. Mások az érzéseikről és érzelmeikről nyilatkoznak, ami arra késztet, hogy elgondolkodjak és mélyebb kapcsolatot alakítsak ki velük. A bejegyzések elolvasása és az azokra való reagálás ráébresztett, hogy milyen fontos kapcsolatba kerülni barátaimmal, különösen azokkal, akik szomorúnak tűnnek vagy nehéz helyzettel kell szembenézniük. Az olyan egyszerű kérdések, mint hogy vagy, mi a baj, törődést és együttérzést fejeznek ki. Nem gondoltam, hogy ezeknek az üzeneteknek ekkora hatása lesz, de meglepődtem. Néhányan arról számoltak be, hogy elsírták magukat, amikor elolvasták az üzenetemet, mert úgy érezték, hogy valaki tényleg odafigyel rájuk. Az egyik barátom úgy érezte, hogy az üzenetem Istentől jött jelzés, hogy nincs egyedül. Pál apostol sokaknak küldött bátorító üzeneteket, mint a mai ige szakaszban is. Biztos vagyok benne, hogy levele megerősítette az efézusiakat a hitükben. Amikor látjuk, hogy valaki nehéz időszakon megy keresztül, ne habozzunk támogató üzenetet küldeni. Soha nem tudhatjuk, mennyit jelent egy ilyen apró gesztus. Imádkozzunk! Istenünk, tölts meg bennünket együttérzéssel, hogy támogatást nyújthassunk a körülöttünk élőknek. Amen. Egy apró gesztus is segít Isten szeretetének átélésében, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Szertjó Várszónó, indonéziai testvérünk. Imádkozzunk, hogy szavainkkal építsünk másokat.

A Fidesz kantáti dominó kurus énekei szóltak, ezzel ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett. Interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját. Louise Elhi, amerikai írónő gondolatával búcsúzom önöktől. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi Kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi Kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európán-Osztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi Kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európán-Osztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi Kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is.

0: Orosz drón zuhant péntekre Viradura hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Brăila, Galați és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik szemét pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Bánki Horvát György informatikus. Orosházán élsz, mi köt téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horvát család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitüldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus-evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat és engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lánnyal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpátoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
0: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
1: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Parakletos nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Siye Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot, mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
0: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok, mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
1: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés. Amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam. Mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Ilyen saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót. Tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
0: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
1: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meg legyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És 2 évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermünk. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
0: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
1: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1990 2007 környékén fordult meg a dolog, amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt, ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg, erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt, emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abban belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: könyvek. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem.
1: Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt, békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett ige hirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz ige hirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik ige magyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet, megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten, mindig újra kell tanulni szinte az életet, és akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember mélyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel, egészen más, hogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőben is sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
1: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
2: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy kis fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is, teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
1: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz, számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
2: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz, hogy ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni. Ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az utat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne, az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a krédóval zenélünk. Istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat Orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ő vele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta Orosházán a Tipegő Istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik, és ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, azt például én csináltam, mai napigban, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, hogyha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve, említettük az előbb a zenét. Ugye szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogy olyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024, a legutóbbi tisztúító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk, és hát örömet okoz, mert ki másokat felüdít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetben vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni. Viszont ami mindig működik és mindig hat, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való?
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő. A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. Egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között. Nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésben. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a témafelvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A bűnnek a büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.
2: Szeretek nálad lenni, előtted megállni,

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valljuk be őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemétdombra. És hogy ezt mind megtette értünk, ez olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. Hát a bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ezt sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben a harmadik fejezetben van, őjét

Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán Osztrák Közönség díjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentű munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa Nostra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyisége ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A két sérült, a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacotért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa-Nosztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Bákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátotta ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A két sérült, a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacotért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket szombat déli magazin műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Louis L. Hay amerikai írónőtől származik, és így szól. Mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak. A legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan felcsendül a nap áhítata, majd pedig a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát a Határtalant hallhatják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkat sugározzuk, melyben Pompom meseinek egy újabb részét hallgatjuk meg. Ezt követően Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versrovatunkkal várjuk Önöket, amelyben ma Zsida Jenő Menni kellene házról házra című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítem. 14 óra 30 perctől zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom a következő 3 órára Önöknek. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Most a nap áhítata következik Palkó Hanna tolmácsolásában.
1: Mai áhítatunk címe egy egyszerű üdvözlés. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, efézusiakhoz írt levél első fejezetének első verse. Mai áhítatunk szerzője Szetjó Várszónó, indonéziai testvérünk. A barátaimmal való kapcsolattartás érdekében szeretem megnézni az üzenetküldő profiljukat, hogy mit adnak meg aktuális állapotként. Néhányan olyan dolgokat sorolnak fel, mint étteremben való étkezés, pihenés a tengerparton vagy éppen külföldi utazás. Mások az érzéseikről és érzelmeikről nyilatkoznak, ami arra késztet, hogy elgondolkodjak és mélyebb kapcsolatot alakítsak ki velük. A bejegyzések elolvasása és az azokra való reagálás ráébresztett, hogy milyen fontos kapcsolatba kerülni barátaimmal, különösen azokkal, akik szomorúnak tűnnek vagy nehéz helyzettel kell szembenézniük. Az olyan egyszerű kérdések, mint hogy vagy, mi a baj, törődést és együttérzést fejeznek ki. Nem gondoltam, hogy ezeknek az üzeneteknek ekkora hatása lesz, de meglepődtem. Néhányan arról számoltak be, hogy elsírták magukat, amikor elolvasták az üzenetemet, mert úgy érezték, hogy valaki tényleg odafigyel rájuk. Az egyik barátom úgy érezte, hogy az üzenetem Istentől jött jelzés, hogy nincs egyedül. Pál apostol sokaknak küldött bátorító üzeneteket, mint a mai ige szakaszban is. Biztos vagyok benne, hogy levele megerősítette az efézusiakat a hitükben. Amikor látjuk, hogy valaki nehéz időszakon megy keresztül, ne habozzunk támogató üzenetet küldeni. Soha nem tudhatjuk, mennyit jelent egy ilyen apró gesztus. Imádkozzunk! Istenünk, tölts meg bennünket együttérzéssel, hogy támogatást nyújthassunk a körülöttünk élőknek. Amen. Egy apró gesztus is segít Isten szeretetének átélésében, emeli ki mai áhítatunk szerzője, Szetjó Várszónó, indonéziai testvérünk. Imádkozzunk, hogy szavainkkal építsünk másokat.

0: A napáhítatát hallhatták Palkó Hanna tolmácsolásában. A következőkben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Angyalosi Sándor kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban.
2: Tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted már, nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is.
1: Beiktatták Hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt.
3: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízz el benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat.
1: Fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon.
4: Te három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát a Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művésztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismertes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lantúr.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A 75. születésnapját ünneplő Angyalosi Sándor, a hely, ahol élünk című kiállításának megnyitójára került sor a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Egy rendkívül sokoldalú és tehetséges művészt ünnepelnek, aki építészként, grafikusként, festőként és zenészként is maradandó értékeket hozott létre, hangzott el az alkalmon. A kiállításról Petrus Ivec Nikoletta, Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
5: A tegnapi nap folyamán nyílt meg az Angyalosi Sándor kiállítás, amely Kárpátalja, illetve Munkács ismert építésze művészeként került be a helyi történetbe, és nagyon sok épületnek a mai formája neki köszönhető. Mit kell tudni ennek a kiállításról, mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről?
2: Hát, ahogy már említette, tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted már, nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is. Grafikusként, festőként, sőt még zenészként is maradandót alkotott, ezt nem sokan tudják róla, hogy ő zenész is volt, és annak azt az együttest kértük feljátszani a 75. jubileumán, aminek ő is tagja volt, és valamikor játszott benne. Ami még fontos, hogy Ukrajna érdemes építésze címmel is kitüntették, szóval tényleg egy meghatározó szeméről beszélünk, aki hosszú évtizedeken át formálta a város arculatát és kulturális életét. A kiállítás egyébként elég izgalmas, mert nem csak festményeket lehet látni, hanem grafikákat, krokikat, sőt még tervrajzokat is, amiket ő egyedül készített kézzel. Ő nem szokott, direkt nem használ semmilyen technikát, ő mai napig kézzel készít minden tervrajzot, és így egy kicsit bele lehet látni abba is, hogyan gondolkodik egy építész, művész. A tárlatot tegnap nyitottuk meg, maga a kiállítás megnyitón sok vendég vett részt, nagyon belsőséges ilyen családi hangulat uralkodott, nagyon sok barát jött felköszönteni a művész urat, és a tárlatot tegnap nyitottuk meg, és egészen június elejéig látogatható, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, érdemes benézni, nézni, mert tényleg egy olyan életműről van szó, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a helyhez, ahol mi élünk, nem csak Munkácshoz, hanem Kárpátaljához.
6: Mi lehet a legkülönlegesebb kiállítási tárgy ezen a tárlaton?
2: Hát szerintem, így véleményem szerint a tervrajzok azok, amelyek úgy megfogtak, mert az ember nem minden nap láthat bele egy építésznek a tervrajzaiba, és nagyon különlegesek, amikor mesél róluk, úgy hozta el, hogy mindegyikről mesélt, hogy mi minek a tervrajza, ki mit rendelt meg, és hogy ő az elgondolásait is elmagyarázta, bemutatta, elmesélte. Szóval, hogy így nagyon, nagyon látszik, hogy ő nagyon érdekli az, amit csinál, és mai napig már nagyon régi tervrajzokról is úgy mesél, mintha tegnap készítette volna őket.
5: Számos program zajlik a Munkácsy Mihály Magyar Házban, az anyák napi programmal készültek a következő napokban.
2: Igen, igen, hát még meg sem pihentünk ugye a kiállítás megnyitó után, és már szombatra készülünk, amin az anyák napi koncert lenne. Egy nagyon kedves és meghitt koncert lesz, ahol a Munkácsy Magyar Intézmények gyerekei készülnek egy kis ünnepi műsorral az édesanyáknak, verssel, dallal, tánccal, meg egy kis meglepetéssel. Szóval igazán szívhez szóló programra számítunk, ahova természetesen mindenkit szeretettel várunk.
6: Lassan jubileumához közeledik, legalábbis az első jubileumához a Munkácsy Magyar Ház. 2021. június 3-án volt egészen pontosan a megnyitó. Mivel tervezik megünnepelni ezt az eseményt?
2: Hát ez egy nagy-nagy ünnep számunkra, és több dologgal is készülünk a jubileumra. Azon belül pedig készülünk egy június elejéi tárlat megnyitóval. Ugye a Munkácsy Mihály Magyar Házban nagyon sok kiállítás van a megnyitó óta, és minden kiállításról egy festményt a művész nekünk ajándékoz, vagyis a Magyar Háznak ajándékozza, és ebből már hát egy szép tárlatunk összegyűlt, több mint 40 festményünk, és ezt nagyon meg szeretnénk mutatni majd a többieknek, ki szeretnénk állítani, hogy mindenki meglátogathassa, és így ilyen szép ünnepi hangulatban szeretnénk megünnepelni majd a Munkácsy Mihály Magyar Ház 5. jubileumát.
6: Ha mindenki hagyott maga után egy kézlenyomatot?
2: Igen, igen. Hát ez így már a történelem része lett az, hogy nagyon a művészeknek is egyébként nagyon tetszik ez az ötlet, hogy mindenki, aki itt kiállított, és lehetősége volt kiállítani, itt hagyhat egy festményt emlékbe, amit tulajdonképpen mindig ki van állítva valahol, hogyha ellátogatnak a Magyar Házba. Nagyon sok festményünk, amit ajándékba kaptunk, ki van állítva akár az irodákba, akár más helyiségekben, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha minden művész majd el tud jönni, akinek a festményét kiállítanánk majd.
5: A jöltünk az 40 kiállítást jelentett 5 év alatt, egy óriási szám. Van ahhoz képest viszonyítási alap, hogy hány ezer ember látogatta meg ezeket a kiállításokat hozzávetőlegesen? Van erre valamilyen fajta számadat?
2: Júj, hát nagyon sokan szoktak ellátogatni egyébként, igen, tényleg a kiállításokra, és a kiállításokra, hát hogy megszámolni, hogy hányan is látogattok el, ez szerintem nehéz lenne az abból a szemszögből is, mert ugye a kiállításokra nagyon sokszor a művészetkedvelők jönnek el, és hát akkor itt kéne kategorizálni, hogy kik azok, akik nem először járnak itt, hanem folyamatosan visszatérnek a vendégek közül. Igazából nincs erre adat, de ez egy érdekes gondolat lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy így megszámoljuk, és így érdekességből majd feltüntetnénk.
5: Hát a hőmérséklet szálát látjuk, hogy közeleg a nyár. Rengeteg nyári tábornak ad otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház.
2: Igen, ez tényleg így van. Már lassan készülődünk a nyári táborokra, hiszen a Magyar Ház nagyon sok gyermektábor helyszíne is, úgyhogy a következő időszakban is bőven lesz mit szerveznünk, mint ügyködnünk. Például a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület is évről évre itt tartja a Magyar Házban nagyon sok gyermektáborát, például az angol tábort, vagy a gitártábort. Ezeknek az időpontja még egyeztetés alatt van, de viszont július végén készülünk már a magyar, mint idegen nyelv táborra, amit mi szervezünk a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Nagyon, ez is a jubileumi tábor lesz, idén lesz 5. megszervezve a magyar nyelv tábor, és szintén nagyon sok érdekességgel készülünk, és már készítjük a programokat a gyerekeknek, akiket szeretettel várunk majd.
6: a leendő táborozók hol érdeklődhetnek majd?
2: Hát akár a Facebook oldalunkon, amikor már megvan minden részlet, ki van dolgozva, akkor fogjuk hirdetni a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, esetleg az Instagram oldalunkon, ezekre amúgy is érdemes felnézni, mivel minden hirdetésünket, minden programunkat ezeken a felületeken szoktuk feltölteni, úgyhogy ajánlom bekövetni az oldalainkat.
5: Még egy záró kérdés, hol lehet regisztrálni vagy bejelentkezni a kiállításokra, illetve hogy esetleg egy csoportos érdeklődés van iskolákból, akkor kit kell keresni, hogyan lehet eljutni önökhöz?
2: Igazából a kiállítást bármikor meg lehet látogatni, hétköznap reggel 8-tól egészen délután 6-ig. Nyitva van, teljesen ingyenes, bármikor be lehet jönni. Ha nagyobb csoporttal vagy gyermekcsoporttal szeretnének ellátogatni, akkor tanácsosabb felhívni minket a telefonszámunkon, ami fel van tüntetve a honlapunkon, és előre szólni, mert olyankor akár egy egész idegenvezetést is tudunk biztosítani a Magyar Házban, hogyha esetleg még nem jártak nálunk, és több bővebben mesélni a tárlatról, ami jelenleg aktuális tárlatunk, az ugye az Angyalosi Sándor jubileumi kiállítása.
1: Az elmúlt percekben Petrusi Vec Nikolettet, a Munkácsi Mihály Magyar Ház kulturális menedzserét hallhatták.

0: Az anyaország. Beiktatták hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a hosszúpályi református egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítésért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
1: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
2: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium, úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben.
1: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
2: Igen.
1: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
2: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
1: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településre, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
2: Tudni kell azt, hogy a hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
2: Ugye hosszúpályi maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályiak mondani, meg dicsekedni vele, hogy 3 templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. A gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődés, változást.
3: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
2: Hát itt vidéki gyülekezetkép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
3: Itt akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
2: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több mint fél évben.
3: Mit sikerült megvalósítani?
2: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak az elmúlt esztendőkben, kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
3: Egyébként milyen régi épületről van szó?
2: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
3: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában a saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
2: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozatkészsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által. Hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházás tudott megvalósulni több ütemben.
0: Az elmúlt percekben Keresztény Károllyal, a nemrég beiktatott hosszúpályi református gyülekezet új lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély, fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zene Fesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint és John Loveland életművelőt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivált?
2: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz.

0: nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész tárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen lant központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a Fantasia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
1: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
0: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek. És középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, az 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és névzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, de most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dollier, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Barokk Fesztivál zenekar, ez mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőz Rumán István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és Csemballó estje. Muzikahisztorika, ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy megvannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk, a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Pax et Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bakfark művekkel. Bakfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat lantra. Madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bakfark-féle változatot fogja, egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a

0: Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyén lesz a Camerata Bartzense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik Szárhegyen is lesz egy kihelyezett koncertünk, a Carmina Reascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
1: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
0: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról. Ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, viada, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanárfelügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
1: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
0: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
1: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az elmúlt közel 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát hallották, a Határtalant, amelyben a héten történt fontosabb eseményekről hallottunk.

Rádiónk hírei először címszavakban. Drombecsapódás Galacon. Nikus Ordán meglátogatta a megrongált tömbházat. Vladimir Putyin kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a galaci tömbházra zuhant drón. Demeter András. A felmentésemről szóló elnöki rendelet közétételéig folytatom a munkámat. A hosszú hétvégén az ország nagy részén átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre kell számítani. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron felhő szeles időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Miután tegnap megtekintette azt a galaci tömbházat, amelyre egy katonai drón zuhant, Nikus Ordán államfő kijelentette, hogy a megrongálódott lakás lakóinak kivételével mindenki visszatérhet az otthonába. Az államfő a sajtónak elmondta, hogy teljes mértékben indokolt a román állam és Európa utóbbi években végrehajtott haderőfejlesztései. Nem elegendő arra hivatkozni, hogy Románia NATO tagállam, mert a fenyegetésekre fel is kell készülni, jelentette ki. Az államfő közölte, hogy a vizsgálata során a rendőrség azt is elemzi, milyen típusú robbanóanyagot szállított a drón. Beszámolója szerint a helyszínen megtekintette a detonáció nyomait, és azokat a mintákat is, amelyek alapján a szakértők meghatározhatják a használt anyagot. Becslések szerint a drón legalább 30 kg hagyományos robbanóanyagot szállított, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy ez csak egy becslés. Az államfő elmondta azt is, hogy a drón becsapódás miatt megrongált lakásokba a károk nem túl nagyok. Viszonylag kis felületen rongálódott meg a mennyezet, de helyreállításához műszaki tervre van szükség. Becslése szerint az ott lakók néhány hét múlva térhetnek vissza. Nikus Ordán a megrongált tömbházat Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter és Kötelin Predójú ügyvívő belügyminiszter társaságában kereste fel. Korábban meglátogatta a kórházban az incidens két sérültjét is. Vladimir Putyin tegnap kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a drón, amely az éjszaka folyamán egy galasz tömbházára zuhant, és bizonyítékokat kért Romániától erre vonatkozóan. Jelentette ki a Reuters és az EFE hírügynökségek. A kazasztáni látogatása végén az orosz elnök újságíróknak elmondta, hogy csak nemrég értesült az incidensről. Szerinte senki nem tudja megállapítani a drón eredetét addig, amíg nem vizsgálják meg a szerkezetét. Felvetette, hogy a roncsokat adják át Oroszországnak kivizsgálás céljából. Vladimir Putyin emlékeztetett arra, hogy nemrég ukrán drónok Finnország, Lengyelország és a balti államok légterébe is behatoltak. Megjegyezte, hogy ezekben az országokban is az volt az első reakció, hogy jönnek az oroszok.

0: Sok. Demeter András István lemondott kulturális miniszter tegnap közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait. A Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn 5 órakor nyújtotta be lemondását az ügyvivő miniszterelnöknek, de a döntése véglegessé válásáig, illetve azaz követő eljárásjogi lépések megtörténtéig esküt kötelezi arra, hogy a legjobb tudomása szerint folytassa a munkáját. Időközben az élet pörög, az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy sem a politikai padhelyzet, sem a miniszter személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét. Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés, írta a távozó miniszter. Az ortodox pünkösdhöz kapcsolódó hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani. Nyilatkozta tegnap az Agile Pressnek az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeletes meteorológusa, Oana Katrina. A szakember szerint a pünkösdi minivakáció idején többféle várható tartósabb, de nem jelentős mennyiségű csapadékhullás, főként délután és este, elsősorban a hegyvidéki térségben, az ország délkeleti részén és nagy valószínűséggel északnyugaton is. Vasárnap villámlásokkal és erősebb széllökésekkel kísért záporokra van kilátás a hegyekben, keleten és délkeleten, elszórtan pedig az ország középső részén is. Hétfőn a legtöbb régióban várhatóan esni fog. A meteorológusok szerint a hőmérséklet napról napra kisebb ingadozásokat mutat majd. Összességében azonban az ilyenkor megszokottnak megfelelő értékek körül alakul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron felhős, szeles időre lehet számítani, az éjszaka folyamán esőzésre is. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Gombolózon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket szombat déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Elnézést kérünk azon hallgatóktól, akik ez idáig a 88,3-as MHz-es frekvencián hallgattak volna minket. Technikai probléma adódott, de a következőkben már hallgathatnak minket. Hamarosan mesekosár rovatunkat sugározzuk, melyben Pompom meséjének egy újabb részét hallgatjuk meg. Ezt követően Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel Bíró Hunor szerkesztésében. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versrovatunkkal várjuk Önöket, amelyben Macsita Jenő Menni kell házról házra című költeménye csendül fel. Utána pedig harangszó rovatunkban a vasárnapi istentisztelete kerendjét közvetítem. 14 óra 30 perctől pedig Szenepa Doboz Kőmoly zenei kívánság műsorunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom Önöknek a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a kicsiknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal, melyben Pompom meséit folytatjuk tovább.
8: Mesekosár. Mesekosár.
9: Pompom újabb meséi. Körbevágó, körömolló. Pompom ült egy ágon. Egy szép, hosszú ágon és hintázott föl, le, meg persze középre is. Egy szellő mozgatta finoman az ágat. Pompom merengve megbámulta a többi ágat is. Milyen szép hosszúra nőttek tavasz óta. Átnyúlnak a szomszédfához, mint a simogatnák egymást. Dünnyögött magában, csak nehogy levágja valaki. Úgy szép a hosszú. Kipillantott a hosszú ágról, leste Picút, hogy jön-e már. Picúr mélázva jött. Látszott rajta, hogy mélyen elgondolkozott. Lassan emelte a lábát, és gyorsan letette. – Szia, Picúr! – köszönt Pompom. – Hova rohansz ilyen lassan? Vagyis most rohansz, vagy nem rohansz? – Szia, Pompom, iskolába, de egyáltalán nem rohanok, és egyáltalán nem megyek lassan. – Veled mehetek? Picúr lassan bólintott. Pompom gyorsan a fejére ült, és még gyorsabban hadart és fecsegett, hogy egy kicsit felrázza az alvajárót. Figyúzz! Pompom-pompás jó napunk van, és pompom-pompás híreim vannak. Itt az ősz, és Gombócaltúr megint lekéste a hajót, és itthon maradt. Most szerzi be a téli ennivalót, és kifosztotta az összes csokoládéboltot. Aztán meg festéktüsszentő Habci Benő elhatározta, hogy új életet kezd, és ezentúl csak is csataképeket fog tüsszenteni. Aztán órarúgó gerincű felpattanó tegnap beszorult egy postaládába, amikor levelet akart bedobni. Picúr, figyelsz egyáltalán, és mit látok? Jól látom, Szent Habakuk, gombolítsanak le, ha nem jól látom. Te rágod a körmöd? Picúr zavartan kikapta a szájából az ujját, és tétován mormogott. No hát, rágtam volna? Rágtad bizony, ropogtattad, falatoztad, majszoltad és szopogattad, még csettintettél is hozzá. Ájjájjá. Picúr magához tért, és szégyellősen mentegetőzött. Bocsáss meg, pompom, kicsit elgondolkoztam, és akaratlanul rágtam. Tudom, hogy nem illik, vagyis, hogy illetlenség. Pompomot nem lehetett ilyen könnyen megbékíteni. Dohogott, zsörtölődött, forgatta a szemét. Nem csak illetlenség, hanem meggondolatlanság. Nagyon nagy könnyelműség, hiszen ide csalhattad volna körbevágó körömollót. Jajjaj! Picúr teljesen felébredt a mélázásból. Ez már nagyon is érdekelte, hiszen a saját körméről volt szó. Körbevágó körömolló és ajajaj. Mesélj róla, hogy miért hajajaj. Pompom fontoskodva bólogatott, és nagyon elégedett volt, hogy most már teljesen ráfigyelnek. Bizony, hajaj. Elmesélem, de addig se rágd a körmöd. Legjobb lenne, ha zsebre tennéd a kezelet, és még jobb lenne, ha kesztyűt is húznál rá. Sose lehetünk elég óvatosak, ha körbevágó körömollóról van szó. Ajajaj. És még egyszer hajajaj. Ha meglát valamit, bármilyen vágnivalót, vagy ha csak a hírét meghallja, már is ott terem és vág, mégpedig körbe, mivel egy kicsit görbe. Picúr most már nagyon odafigyelt, hiszen ennek felesett réfa. Ilyetten kérdezte. Ha lóbálom a kezem, az jó, ugyanis nincsen zsebem és kesztyűm sincs. Hát reméljük, hogy a lóbálás is elég lesz, minden esetre gyorsan lóbáld. Na, de hogy az elején kezdjem, körbevágó körömolló valamikor rendes körömolló volt. Csicsat mesternél, a híres pedikűrösnél volt alkalmazásban. Vágták a körmöt éjjel-nappal, alig győzték a munkát. Egy szép napon nevezetes vendég érkezett körömápolásra, egy világhírű artista páros, akik dicsőséget dicsőségre halmoztak a kötélen és a fűrészporban. Először a kötélművész lépett a pedikűröshöz. Kedves csicsatmester, egy művészi körömápolást kérünk. Ma lesz a díszbemutató a cirkuszban, és ápolt körömmel szeretnék fellépni. Csicsatmester hajbókolva fogadta a híres vendéget. Ó, én nagyon szeretem a cirkusz, tessék helyet foglalni, garantálom a minőségi körömvágást. És nisz-nisz, csicsat szépen rendbe hozta az artista körmét. Nyígyni, mondta elégedetten. Készen is vagyunk, kérem a következő cirkuszművészt. Belépett a következő cirkuszművész, aki nem volt más, mint egy elefánt. Csicsatmester hebegve és megrőkönyödve nézte. Na de kérem, ő kicsoda? Az artista büszkén bemutatta az elefántot. Ő a társam, világszáma fűrészporban siessen, és ne óbégasson, vár a közönség. Csicsatmester behunyta a szemét, és görcsösen vágta az elefánt körmét. Persze, nem tesz semmit, szóra sem érdemes. A körömolló vékony hangon felvisított. Még hogy nem tesz semmit, még hogy szóra sem érdemes, csak éppen belerokkantam. Vége a pályafutásomnak, jaj nekem. Hát, mi tagadás, a körömolló csúnyán belerokkant a patavágásba. Meg kicsorbult az éle, meg elgörbült. Elvitték a köszörűshöz, hogy hozza rendbe, ha tudja, de hiába könyörgött a körömolló, hiába rimánkodott, hogy ne csak köszörüljék, hanem egyenesítsék is ki, a köszörűs mogorván morgott a foga között, hajlítgatásról nem volt szó, mit tudom én, hogy merre hajlottál meg, görbültél. Hát ha nem is mondasz igazat, hát ha mindig is görbe voltál, aki elgörbült, az maradjon görbe. A körömolló rettenetesen dühös lett, kiugrott a köszörűs kezéből, és nyisz-nyasz. Levágta a sapkájáról a szemellenzőt. Így is jó, kiáltotta mérgesen. Ha görbe vagyok, akkor görbe leszek, világgal megyek, és mindent görbén körbevágok. A nevem ezentúl körbevágó körömolló, és reszkessetek! Úgy is lett, világgal ment, és teljesen megvadult. Nem törődött semmivel, csak vágott, vágott, körbe, körbe. Körbevágta a faágon tollászkodó verebeket, csak úgy hult a toll meg a pihe. A verebek rémülten csipogtak. Igen, mi ez? Mesztelen vagyok, na, megállj, te tollkopasztó, mindjárt hívjuk madárvédő golyókapkodót, majd ő múresre tanít. Megérkezett madárvédő golyókapkodó a nagy csiripelésre, de még szét se tudott nézni, mikor körbevágó körömolló körbekanyarodva levágta a szakállát. Ha mi ez? Hát mi ez? Hát hova lett a szakállam? Hangzott a kétségbe esett kiáltás. De körbevágó körömolló már tovább suhant, s villámgyorsan körbevágta a járókelők kalapját. Volt karima, nincs karima, vigyorgott gúnyosan. A járókelők kalapkarimával a nyakukban értetlenül forgatták a fejüket, hogy mi volt ez a természeti csapás. Körbevágó körömolló megcélzott egy macskát, aki éppen a fára mászott. Nyisz, nyisz! Levágta az összes körmét. A macska rémült képpel csúszott le a fáról.
10: Nem tudok mászni, hol a körmöm, mi lett belőlem, földön futó gyalog macska.
9: De körbevágó körömolló már messze járt, nem érdekelte a macska nyávogás. Egy moziplakátot nézegetett, amelyen egy filmszínész kezet csókolt a gyönyörű színésznőnek. Gyorsan kivágta a színésznőt a plakátról, üres lett a helye, s a színész bambán a levegőt csókolta.
10: Nincs te puszi!
9: Vihogott körbevágó körömolló, és tovább suhant. Nagyon belejött a körbevágásba, már szinte oda se figyelt, hogy mit vág. Onnan lehetett tudni, hogy merre jár és mit csinál, hogy itt is, ott is felhangzott a panaszos kiáltás. Szeletekre vágta a kályhacsövet, és dőlt a füst. Megfulladok, dől a füst. Felvágta, mint a parizet. Jaj, kivágta a dinnyéből a magokat. Potyogtak a földre.
10: Nem én köklöm ki. Én nem szemeteltem. Én leszoktam nyelni.
9: Körbevágta az egérlukat. Az egér meg rémülten cincogott a nyílásban.
10: Hova bújjak? Hol egy luk?
9: Kivágta a kalitkából a papagájt. Hol vagyunk? Az ő serrőben. Felaprította a trafikos bódéban a cigarettákat, a szivarokat.
10: Hát dohánypor lett az egész, mind a szorba, mert tubákat tessék.
9: Így garázdálkodott körbevágó körömolló. Senki se bírt vele, senki se tudta megállítani. Végül is egy tévedés győzte le bizony. Ugyanis tévedésből össze-vissza szabdalta meg darabolta Gombóc Artúr csokoládéját. És ez súlyos tévedés volt, meg súlyos hiba. És ezzel vége is lett a játszadozásnak, meg vagdosásnak, mert Gombóc Artúr nem ismert tréfát, ha a csokoládéjáról volt szó. Nyakon csípte körbevágó körömollót, és így korholta. Enj, enj, te haszontalan! Mit csináltál a csokoládéban? Na várj csak, te Pernahajder, te nyisszitáló kakattyú, túl sok az energiád, az a baj. Majd én lecsillapítalak, majd én kifárasztalak. Elővette egy nagy csomagoló papírt, kiterítette, és egy pontot rajzolt a közepébe. Ezt vág körbe. A szélénél kezd, és úgy haladj a pont felé. Ha meg tudod csinálni, büszke leszek rád, és megbocsájtok. Körbevágó körömolló nekiesett a csomagoló papírnak. A szélénél kezdte, és vágta, vágta, körbe, körbe. Egy óriási papírkígyót vágott ki belőle, mire a közepére ért, teljesen elfáradt, kimerülve lihegett. Gombóc Artúr gyönyörködve nézte az óriási papírkígyót, és barátságosan így szólt a pihegőhöz.
10: Na látod, te Big Fitz, így már szeretlek, és remélem, hogy ez volt az utolsó műved, mert amúgy egész csinos kis körömolló vagy. Igaz, hogy egy kicsit görbe, na de várj csak, ezen is segítünk, ne félj, nem fog fájni, még jó, hogy nem fogytam le egészen, még van egy kis súlyom.
9: A székre tette körbevágó körömollót, és óvatosan ráült. S körbevágó körömolló szépen kiegyenesedett, újra rendes olló lett, szép, egyenes és nagyon szelíd. Pompom mosolyogva fejezte be a mesét. Akár kölcsön is kérheted, ahelyett, hogy a körmödet rágod. Picúr nevetve válaszolt, a körmét nézegette.
10: Majd a kinő a körmöm, kölcsön kérem. Jaj, elkések, rohanjunk!
9: Futottak, rohantak, és időben megérkeztek az iskolába.
10: Pompom felugrott egy fára, és onnan kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz. Intett vissza Picúr az ajtóból.

0: Az elmúlt percekben Pompom meséinek egy részét hallgattuk meg, majd Halász Judit, Póka Móka című dal csendült fel. A következőkben Fülbe jó könnyű zenei műsorunkba várja Önöket Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsorában. A mikrofonnál Bíró Hunor, most pedig egy újabb zenés utazásra invitálom Önöket. Imani egy francia szól és folk énekesnő, aki különleges hangjával és érzelmes dalaival vált világhírűvé. Művészetében az őszinteség, a személyes élmények és a társadalmi érzékenység egyaránt fontos szerepet kap. A következőkben Imani életét, pályafutását és zenei munkásságának legfontosabb állomásait mutatom be Önöknek. Tartsanak velünk!

Imani polgári nevén Nadia Mladjau a kortárs francia zenei élet egyik legismertebb soul és folk előadója. 1979. április 5-én született a dél-franciaországi Martigues városában, egy Comore-szigeteki származású családban. Művész neve az Imani szuahéli nyelven azt jelenti hit vagy hitvallás, amely jól tükrözi művészetének érzelmi mélységét és személyes hangvételét. Már fiatal korában sokoldalú tehetségnek bizonyult. Atletizált, magasugrásban versenyzett, majd modellként dolgozott Európában és az Egyesült Államokban is. A divatvilág azonban nem tudta hosszú távon kielégíteni alkotói vágyait, ezért fokozatosan a zene felé fordult. Imani életének meghatározó időszaka volt az Egyesült Államokban eltöltött több év. New Yorkban modellkedett, miközben egyre komolyabban foglalkozott az énekléssel és a dalszerzéssel. Saját elmondása szerint ekkor kezdett igazán közel kerülni a zenéhez, hiszen a modellkarrier nem nyújtott számára valódi önkifejezési lehetőséget. A soul, a blues és a folk világából merített inspirációt példaképei között olyan legendás előadókat találunk, mint Tracy Chapman, Billie Holiday vagy Marvin Gaye. Mély, rekettes hangja és visszafogott, érzelmekre építő előadásmódja hamar különlegessé tette a francia zenei színtéren.

Imani zenei pályafutása 2008 körül indult be igazán, amikor kisebb párizsi klubokban és koncerthelyszíneken kezdett fellépni. Az első nagy áttörést a 2011-ben megjelent The Shape of a Broken Heart című albuma hozta meg számára. A lemez dalait angol nyelven írta, ami a nemzetközi közönség számára is könnyen befogadhatóvá tette zenéjét. Az album különleges atmoszférája, akusztikus hangzása és melankolikus dallamvilága miatt gyorsan népszerűvé vált Európában. A legismertebb dal, a You Will Never Know több ország slágerlistáján is előkelő helyet ért el, és máig Imani egyik legismertebb szerzeményének számít. Az album Franciaországban és Görögországban platina lemez lett, Lengyelországban pedig háromszoros platina lemez minősítést kapott. Imani zenéjének egyik legfontosabb jellemzője az őszinteség és az érzelmi hitelesség. Dalaiban gyakran foglalkozik az emberi kapcsolatokkal, a fájdalommal, a szabadság keresésével és az önazonossággal. Nem a látványos show elemekre épít, hanem inkább a történetmesélésre és a hangulat megteremtésére helyezi a hangsúlyt. Koncertjein rendszerint egyszerű hangszerelés mellett lép fel, amely még inkább kiemeli karakteres hangját. Ez a letisztult stílus sok hallgató számára különlegesen vonzóvá teszi zenéjét, mert a dalok közvetlenül és személyesen szólítják meg a közönséget.

2014-ben Imani újabb fontos művészeti feladatot kapott. Audrey Dana Sous les filles című filmjének zenéjén dolgozott. A filmzenék világában is sikeresen helytált, ami tovább növelte ismertségét. Két évvel később jelent meg második stúdióalbuma, The Wrong Kind of War címmel. Ez a lemez már társadalmi kérdésekkel és a modern világ problémáival is foglalkozott. Imani dalszövegeiben ekkor egyre erősebben jelent meg a női identitás, a szabadság és a társadalmi elvárások témája. Az album egyik legismertebb dala a Don't Be So Shy volt, amelyből a Filatov and Karas duo készített remixet. A feldolgozás hatalmas nemzetközi siker lett, több európai országban is listavezető pozíciót ért el, és Imani nevét világszerte ismertétette. Az énekesnő későbbi munkáiban tovább kísérletezett a zenei stílusokkal. 2021-ben jelent meg a Voodoo Cello című projektje, amelyben 8 cello kíséretével dolgozta fel ismert előadók dalait. A különleges hangszerelés új dimenziót adott a már ismert számoknak, és megmutatta Imani művészi sokoldalúságát. Olyan előadók szerzeményeit értelmezte újra, mint Madonna, a Radiohead, Bob Marley vagy Ed Sheeran. A projekt nagy kritikai sikert aratott, és hosszú koncertturné követte.

Imani nem csak zenészként, hanem társadalmi kérdések iránt érzékeny közéleti szereplőként is ismert. Aktívan részt vesz az endometriózis nevű nőgyógyászati betegség ismertségének növelésében, és együttműködik az Endomind nevű szervezettel. Fontosnak tartja, hogy nyíltan beszéljen a nőket érintő problémákról és az érzelmi egészség jelentőségéről. Művészetében is gyakran jelennek meg a női önrendelkezés és az önelfogadás témái. Pályafutása során számos díjra jelölték, és több rangos elismerést is kapott. 2013-ban megnyerte a Szopoti Zenei Fesztivál nagydíját, később pedig francia és nemzetközi díjátadókon is elismerték munkásságát. Bár karrierje során többször szerepelt a popzenei toplisták élén, Imani mindig megőrizte sajátos, visszafogott művészi stílusát, és nem alkalmazkodott teljesen a mainstream zenei trendekhez. Ez a hitelesség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy közönsége hosszú távon is hűséges maradt hozzá.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnosz Rádió közelben. A viszonthallásra.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnosz Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó. Az Ágnosz Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, az Ágnosz Rádió hallgatóit, szombat déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkkal várjuk Önöket, amelyben Mazsida Jenő Menni kellene házról házra című költeménye csendül fel. 14 óra 20 perckor harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjeit közvetítem. Utána zenepoddoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várom Önöket. Ezt ajánlom Önöknek az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónbecsapódás Galacon. Nikus Ordán meglátogatta a megrongált tömbházat. Vlagyimir Putyin kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a galaci tömbházra zuhant drón. Demeter András. A felmentésemről szóló elnöki rendelet közétételéig folytatom a munkámat. A hosszú hétvégén az ország nagy részén átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre kell számítani. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron felhő, szeles időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Miután tegnap megtekintette azt a galaci tömbházat, amelyre egy katonai drón zuhant, Nikus Ordán államfő kijelentette, hogy a megrongálódott lakás lakóinak kivételével mindenki visszatérhet az otthonába. Az államfő a sajtónak elmondta, hogy teljes mértékben indokolt a román állam és Európa utóbbi években végrehajtott haderőfejlesztései. Nem elegendő arra hivatkozni, hogy Románia NATO tagállam, mert a fenyegetésekre fel is kell készülni, jelentette ki. Az államfő közölte, hogy a vizsgálata során a rendőrség azt is elemzi, milyen típusú robbanóanyagot szállított a drón. Beszámolója szerint a helyszínen megtekintette a detonáció nyomait, és azokat a mintákat is, amelyek alapján a szakértők meghatározhatják a használt anyagot. Becslések szerint a drón legalább 30 kg hagyományos robbanóanyagot szállított, tette hozzá hangsúlyozva, hogy ez csak egy becslés. Az államfő elmondta azt is, hogy a drón becsapódás miatt megrongált lakásokba a károk nem túl nagyok. Viszonylag kis felületen rongálódott meg a mennyezet, de helyreállításához műszaki tervre van szükség. Becslése szerint az ott lakók néhány hét múlva térhetnek vissza. Nikus Ordán a megrongált tömbházat Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter és Kötelin Predójú ügyvívőbelügyminiszter társaságában kereste fel. Korábban meglátogatta a kórházban az incidens két sérültjét is. Vlagyimir Putyin tegnap kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a drón, amely az éjszaka folyamán egy galasz tömbházára zuhant, és bizonyítékokat kért Romániától erre vonatkozóan. Jelentette ki a Reuters és az EFE hírügynökségek. A kazasztáni látogatása végén az orosz elnök újságíróknak elmondta, hogy csak nemrég értesült az incidensről. Szerinte senki nem tudja megállapítani a drón eredetét addig, amíg nem vizsgálják meg a szerkezetét. Felvetette, hogy a roncsokat adják át Oroszországnak kivizsgálás céljából. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy nemrég ukrán drónok Finnország, Lengyelország és a balti államok légterébe is behatoltak. Megjegyezte, hogy ezekben az országokban is az volt az első reakció, hogy jönnek az oroszok. Demeter András István lemondott kulturális miniszter tegnap közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait. A Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn 5 órakor nyújtotta be lemondását az ügyvívő miniszterelnöknek, de a döntése véglegessé válásáig, illetve azaz követő eljárásjogi lépések megtörténtéig eskü kötelezi arra, hogy a legjobb tudom mása szerint folytassa a munkáját. Időközben az élet pörög, az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy sem a politikai patthelyzet, sem a miniszter személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét. Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés, írta a távozó miniszter. Az ortodox pünkösdhöz kapcsolódó hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani. Nyilatkozta tegnap az Agile Pressnek az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeletes meteorológusa, Oana Katrina. A szakember szerint a pünkösdi minivakáció idején többféle várható tartósabb, de nem jelentős mennyiségű csapadékhullás, főként délután és este, elsősorban a hegyvidéki térségben, az ország délkeleti részén és nagy valószínűséggel északnyugaton is. Vasárnap villámlásokkal és erősebb széllökésekkel kísért záporokra van kilátás a hegyekben, keleten és délkeleten, elszórtan pedig az ország középső részén is. Hétfőn a legtöbb régióban várhatóan esni fog. A meteorológusok szerint a hőmérséklet napról napra kisebb ingadozásokat mutat majd. Összességében azonban az ilyenkor megszokottnak megfelelő értékek körül alakul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron felhős, szeles időre lehet számítani, az éjszaka folyamán esőzésre is. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Zongolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunkban Macsita Jenő Menni kellene házról házra című költeménye csendül fel.

Dzsida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Versrovatunkban Macsita Jenő Menni kellene házról házra című költeménye csendült fel. A következő percekben harangszó rovatunkat hallhatják.
1: Harangszó. Hit, remény, szerelem.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Balogh Csaba tartja az Isten tiszteletet. A Farkas utcai templomban 10 órától és délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órától a 140 éves Betlen Kábor földész dalkör megünneplése lesz Székely József lelkipásztorral. Délután 6 órától pedig kórus találkozó Batiz Andrea lelkipásztorral. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától szintén Batiz Andrea tartja az Isten tiszteletet. A Hídhevei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. Az Éresztelepi templomban reggel 10 órától Farkas László tartja az Isten tiszteletet. A Kerekdombi templomban pedig reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. Kölesföldi templomban pedig reggel fél 10-től Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, még délután 6 órától Simon János tartja az Isten tiszteletet. Tóvidéken reggel 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor tartja az Isten tiszteletet. Százfenesen reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbásban 10 órától Oláh József prédikál. Apahiden pedig reggel 11 órától Sikó Csaba hirdeti az igét.

Most pedig lássuk a római katolikus egyházak miserendjeit. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila főesperes tart misét. 18 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó celebrál. 9:30-tól román nyelven Popesc Mihaica Krisztián, 17 órától francia nyelven Böszörményi Géza szolgálnak, míg 19 órától az egyetemisták miséjén Molnár Leher tartja a misét. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a misét celebrálják a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya a Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs-Monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban pedig 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágyi utcai templomban reggel 9 óra és 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tartja a misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartják a misét. Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálják a misét. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor szolgál. A mai napon a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, Ferenc Antal celebrálásában.

Most pedig lássuk az unitárius egyházak istentiszteleteinek menetrendjét. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Írisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba prédikál. A monostori templomban pedig délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor tartja az istentiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától kerékgyártó imola tartja az istentiszteletet.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallották, melyben a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertettem. A következő percekben zenedoboz kívánságműsorunkkal várom Önöket.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánságműsora.
1: Üdvözlöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazonokat, akik ezen a héten névnapjukat, születésnapjukat vagy életük más fontosabb eseményeit ünneplik. A következő zenei művek szóljanak nekik.

0: Az imént elhangzott művekkel köszöntöttük mindazokat, akik ezen a héten ünnepelték születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményeit. Isten éltesse őket! Köszönjük figyelmüket, a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik. Addig is várjuk üzeneteiket a 0264 44 19 68-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Holnap hajnali homokóra műsorunkba várom majd Önöket. Adásunk első órájában istentiszteletet sugárzunk, második órában pedig a napáhítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. A homokóra harmadik és egyben utolsó órájában múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Ezután ébresztő reggeli műsorunkba várom Önöket. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szentét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Kerti bunyó, ez a megaszomó, kinek jó, fedd a sötét leple, ránk szabták méretre, éres vagy fej.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónbecsapódás Galacon. Nikus Ordán meglátogatta a megrongált tömbházat. Vlagyimir Putyin kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a galaci tömbházra zuhant drón. Demeter András. A felmentésemről szóló elnöki rendelet közétételéig folytatom a munkámat. A hosszú hétvégén az ország nagy részén átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre kell számítani. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron felhő, szeles időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Miután tegnap megtekintette azt a galaci tömbházat, amelyre egy katonai drón zuhant, Nikus Ordán államfő kijelentette, hogy a megrongálódott lakás lakóinak kivételével mindenki visszatérhet az otthonába. Az államfő a sajtónak elmondta, hogy teljes mértékben indokolt a román állam és Európa utóbbi években végrehajtott haderőfejlesztései. Nem elegendő arra hivatkozni, hogy Románia NATO tagállam, mert a fenyegetésekre fel is kell készülni, jelentette ki. Az államfő közölte, hogy a vizsgálata során a rendőrség azt is elemzi, milyen típusú robbanóanyagot szállított a drón. Beszámolója szerint a helyszínen megtekintette a detonáció nyomait, és azokat a mintákat is, amelyek alapján a szakértők meghatározhatják a használt anyagot. Becslések szerint a drón legalább 30 kg hagyományos robbanóanyagot szállított, tette hozzá hangsúlyozva, hogy ez csak egy becslés. Az államfő elmondta azt is, hogy a drón becsapódás miatt megrongált lakásokba a károk nem túl nagyok. Viszonylag kis felületen rongálódott meg a mennyezet, de helyreállításához műszaki tervre van szükség. Becslése szerint az ott lakók néhány hét múlva térhetnek vissza. Nikus Ordán a megrongált tömbházat Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter és Kötelin Predójú ügyvívőbelügyminiszter társaságában kereste fel. Korábban meglátogatta a kórházban az incidens két sérültjét is. Vlagyimir Putyin tegnap kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a drón, amely az éjszaka folyamán egy galasz tömbházára zuhant, és bizonyítékokat kért Romániától erre vonatkozóan. Jelentette ki a Reuters és az EFE hírügynökségek. A kazasztáni látogatása végén az orosz elnök újságíróknak elmondta, hogy csak nemrég értesült az incidensről. Szerinte senki nem tudja megállapítani a drón eredetét addig, amíg nem vizsgálják meg a szerkezetét. Felvetette, hogy a roncsokat adják át Oroszországnak kivizsgálás céljából. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy nemrég ukrán drónok Finnország, Lengyelország és a balti államok légterébe is behatoltak. Megjegyezte, hogy ezekben az országokban is az volt az első reakció, hogy jönnek az oroszok. Demeter András István lemondott kulturális miniszter tegnap közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait. A Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn 5 órakor nyújtotta be lemondását az ügyvívő miniszterelnöknek, de a döntése véglegessé válásáig, illetve azaz követő eljárásjogi lépések megtörténtéig eskü kötelezi arra, hogy a legjobb tudom mása szerint folytassa a munkáját. Időközben az élet pörög, az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy sem a politikai padhelyzet, sem a miniszter személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét. Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés, írta a távozó miniszter. Az ortodox pünkösdhöz kapcsolódó hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani. Nyilatkozta tegnap az Agile Pressnek az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeletes meteorológusa, Oana Katrina. A szakember szerint a pünkösdi minivakáció idején többféle várható tartósabb, de nem jelentős mennyiségű csapadékhullás, főként délután és este, elsősorban a hegyvidéki térségben, az ország délkeleti részén és nagy valószínűséggel északnyugaton is. Vasárnap villámlásokkal és erősebb széllökésekkel kísért záporokra van kilátás a hegyekben, keleten és délkeleten, elszórtan pedig az ország középső részén is. Hétfőn a legtöbb régióban várhatóan esni fog. A meteorológusok szerint a hőmérséklet napról napra kisebb ingadozásokat mutat majd. Összességében azonban az ilyenkor megszokottnak megfelelő értékek körül alakul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron felhős, szeles időre lehet számítani, az éjszaka folyamán esőzésre is. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De...

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Legyen ön is napra kész.

0: Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Balogh Csaba tartja az istentiszteletet. A Farkas utcai templomban 10 órától és délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órától a 140 éves Betlen Kábor földész dalkör megünneplése lesz Székely József lelkipásztorral. Délután 6 órától pedig kórus találkozó Batiz Andrea lelkipásztorral. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órától szintén Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídhevei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban reggel 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. Az Éresztelepi templomban reggel 10 órától

Farkas László tartja az istentiszteletet. A kerekdombi templomban pedig reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalvai templomban reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. Kölesföldi templomban pedig reggel 9:30-tól Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Barta István, még délután 6 órától Simon János tartja az istentiszteletet. Tóvidéken reggel 10 órától Bántó Tamás Csillai hirdeti az igét. A törökvágási templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A kolozsmonostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Gede Csongor tartja az istentiszteletet. Százfenesen reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István hirdeti az igét. Kisbásban 10 órától Oláh József prédikál. Apahiden pedig reggel 11 órától Sikó Csaba hirdeti az igét.

Most pedig lássuk a római katolikus egyházak miserendjeit. A Szent Mihály templomban reggel 11 órától László Attila főesperes tart misét. 18 órától celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis Piarista templomban reggel 8 órától Círják Ottó celebrál. 9:30-tól román nyelven Popesc, Mihajica Krisztián, 17 órától francia nyelven Böszörményi Géza szolgálnak, míg 19 órától az egyetemisták miséjén Molnár Leher tartja a misét. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a misét celebrálják a ferences szerzetes papok, követhető a Kolozsvári Ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal szolgál. A Fájdalmas Szűzanya a Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs-Monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban pedig 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágyi utcai templomban reggel 9 óra és 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tartja a misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban reggel 9 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok tartják a misét. Szent József templomban az Íris telepen 10 óra 30 perctől a piarista szerzetes papok celebrálják a misét. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor szolgál. A mai napon a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmise lesz, Ferenc Antal celebrálásában.

Most pedig lássuk az unitárius egyházak istentiszteleteinek menetrendjét. A belvárosi templomban reggel 11 órától Jobbágy Júlia szolgál. Az Irisztelepi templomban reggel 11 órától Mezei Csaba prédikál. A monostori templomban pedig délután 3 órától Rűz Fogarasi Tibor tartja az istentiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától Kerékgyártó Imola tartja az istentiszteletet.

Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádiónak a hallgatóit húsvét utáni 6. vasárnapon, Exaudi vasárnapján. A hét zsoltárával köszöntelek benneteket, halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. A mennybe menetel és pünköst közötti időszak az egy ilyen köztes időszak. Tanítványok bizonytalanságban vannak, és talán ez az időszak kifejezi azt az érzést is, ami nagyon sokszor bennünk is ott van, amikor nem látjuk magunk előtt a következő lépést. De megkaphatjuk azt a bizonyosságot, hogy Isten az, akihez kiálthatunk, kérhetjük, hogy hallgasson meg, és adjon útmutatást számunkra. Hirdetem nektek, hogy Isten tiszteleteinket minden vasárnap 10 órától megtartjuk, havonta egyszer, minden hónap 2. vasárnapján 12 órától pedig német nyelvű istentiszteletet is tartunk, így a mai vasárnapon is. A gyerekkuckót nyitva tartjuk, minden gyereket, családosokat szeretettel várunk, hogy vegyék, használják a templomban levő gyerekkuckót. Keddenként pedig várunk benneteket, hogy hét közben is Isten igéje köré gyűjjünk, és Isten igéjével indítsuk a napot 9 órától reggeli áhítat matutinum keretében. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap, pünkösd vasárnapján, május 19-én 10 órától egy ünnepi, családos, gyülekezeti napot szeretnénk tartani, Isten tisztelettel egybekötött napot, a gyerekek számára pedig külön gyerekfoglalkozást is szervezünk, és ezt a napot közös együttléttel, szeretett vendégséggel zárjuk az udvaron, illetve a gyülekezeti teremben, attól függ, hogy milyen idő lesz. Szeretettel várunk mindenkit, és azt is hirdetem, hogy a szeretett vendégséghez hozzá lehet járulni sós vagy édes süteménnyel, gyümölccsel. Kérem, hogy ennek az alkalomnak a hírét vigyétek, osszátok meg másokkal is, és hozzatok magatokkal még embereket, hogy így a gyülekezet nagy családjában tudjuk megünnepelni a pünkösd ünnepét. A mai vasárnapon nagy szeretettel köszöntöm az édesanyákat, a nagymamákat, a lelki anyákat is, és istentisztelet végén pedig pár kedves sorral és egy szál virággal szeretnénk nektek kedveskedni, illetve azok, akiknek nincsen itt az édesanyja közelben, vagy nem jött ma el ide az istentiszteletre, azok elvehetnek egy szál virágot, és majd otthon átadhatják az édesanyjuknak. Továbbra is hirdetem azt, hogy szívesen ellátogatok mindenkihez, aki az erre néző igényét kifejezi, jelzi nálam. Ugyanakkor arra is kérlek benneteket, hogy jelezzétek azt, hogyha tudtok olyan idős beteg testvérről, aki igényli azt, hogy hozzá ellátogassak, vagy úrvacsorát vigyek. Adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját és szeretett szolgálatát támogatjátok. Isten éltesse mindazokat, akik az előttünk álló héten valamilyen kedves eseményt, évfordulót, születésnapot vagy névnapot ünnepelnek, úgy mint Pongrácz, Szervácz, Roberta, Bonifác, Zsófia, Szonya, Szófia, Mózes, Botond, Ede, Herta, Erik és Hanga. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenünk, dicsérettel és hálaadással állunk ma meg a Te színed előtt házadban, és bizodalmas gyermeki szívvel hozzuk eléd a mi kéréseinket, mert Te mondtad, hogy meghallgatsz minket. Könyörgünk hozzád bűneink bocsánatáért, hogy az Úr Jézus Krisztusnak drága és szent vére által elfedezd minden vétkünket, hogy minket semmi el ne szakítson tőled. Könyörgünk a Te szent lelked ajándékáért, hogy szeretetben, hitben járjunk, neked buzgón szolgáljunk, és a Te nagy nevedet életünkkel is megszenteljük. Könyörgünk, hogy Isten tiszteletünket megáldjad, add, hogy a Te ígédet örömmel hallgassuk, befogadjuk, és általa épülést és vigasztalást nyerhessünk. Hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Jézus mondja, ha én felemeltetem, magamhoz vonzok mindeneket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

0: Imádkozzunk. Mindenható Isten, hallgasd meg a te gyülekezeted könyörgését, és add, hogy felragyogjon felette a te dicsőséged fénye, és megvilágíts a gyermekeid szívét. Készíts fel minket kegyelmed által szent lelked vételére, a mi Urunk Jézus Krisztusért.
1: Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet húsvét utáni 6. vasárnapra előírt levélbeli igét, amelyet írva találunk Pál apostol efézusiakhoz írt levelének 3. részének 14-től a 21-ig terjedően a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagságát, szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, magasság és a mélység. És így megismerjétek Krisztust, minden ismeret meghaladó szeretetét, hogy Isten minden átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik Isten üzenetét hallgatják és megtartják azt. Halleluja.

Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai napra előír evangélium igét is, amelyet írva találunk János evangéliumának 16. részében, 5-től 15-ig terjedő versekben, a következő képpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki se kérdezze meg tőlem, hová megy. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek számotokra. Mindazt, ami az atyái, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Felolvasom a mai napra kijelölt ige hirdetési alapígét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 16. részében, a 7. verstől olvasom a 11. versig a következőképpen. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Eddig a felolvasott alapíge. Amint a köszöntésben is mondtam, ez a mennybe menetel és pünköst közötti időszak talán leginkább tudja kifejezni azt a belső emberi érzést, amikor nem tudjuk, hogyan tovább. Amikor az van bennünk, hogy és most mi legyen? Mi a következő lépés? Mert nem látjuk. Kifejezi azt az életérzést, ami akkor van bennünk, amikor valami olyan történik, ami felborítja az addigi megszokott életünknek a rendjét. És gondolhatunk itt nagy dolgokra, mint a járvány, a háború, természeti katasztrófák, de egészen személyes dolgokra is, mint egy válás, egy szakítás, egy haláleset, betegség, munkaviszonynak a megszűnése vagy váltása, vizsgán való elbukás, sikertelen felvételi, és lehetne sorolni ezeket a személyes belső megéléseket, amelyek ezt az érzést váltják ki bennük, hogy nem tudjuk, hogyan tovább. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. És ebben az időszakban ezek az igék, amelyeket felolvastam, Jézus még halála előtt mondja a tanítványainak, próbálja őket felkészíteni mindarra, ami következik, és azt mondja, hogy higgyétek el, jobb nektek, ha én elmegyek. És belegondoltam, hogy vajon hogy érezhették magukat a tanítványok. Azok a tanítványok, akik megszokták, hogy milyen csodás érzés Jézus közelében lenni. Ott voltak és látták az ő csodáit, az ő magával ragadó szeretetét, vonzását, karizmáját, megérezték azt a biztonságot, amit az ő jelenléte ad. És most azt mondja nekik Jézus, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. És a tanítványokban hiszem, hogy az az érzés volt, hogy nekünk nem lesz jobb, ha te elmész. Mi azt akarjuk, hogy te itt maradj velünk. És akkor eljön a mennybe menetel ünnepe, amikor valójában megtörténik, mert megtapasztalták, hogy ő elment akkor, amikor meghalt, utána feltámadt, és talán az az érzés volt bennünk, hogy jaj, csak 3 napig tartott ez a Jézus nélküli állapot, hogy az ő személye nincs a mi közelünkben. És ott van mennybe menetel napja, és Jézus felemeltetik, és eltűnik az ő szemük elől, és akkor megértik, hogy Jézus erre mondta azt, hogy én elmegyek. És jobb lesz nektek, ha én elmegyek. Még talán nem értették, hogy miért lesz jobb. És ezek azok az időszakok a mi életünkben, ezek a köztes időszakok, amelyek valóban próbára teszik a mi hitünket. Mert ezekben az időszakokban kétségbe eshetünk, elbizonytalanodhatunk, próbálhatjuk keresni az emberi megoldásokat, vagy megpróbálhatunk bízni abban az ígéretben, amelyet Jézus akkor mondott, de ami a mi teljesen személyes megtapasztalásainkra is érvényes, hogy jobb nektek, jobb lesz nektek, valami miatt jobb lesz nektek, és lehet, hogy te nem látod, hogy miért vannak ezek a bizonyos időszakok, ezek a hiány időszakok, ezek a kérdésekkel teli időszakok.
Azok az időszakok, amelyekben talán a kudarc legmélyebb formáit éled meg, a veszteség legmélyebb formáit, de jobb lesz neked. Vagy jó lesz neked. Később jó lesz neked. És ez egy ígéret. És ebbe az ígéretbe kapaszkodhatunk, és ez lehet a hitünknek a próbája, mint már mondtam, mert egyrészt talán a mi látásunkat formálja, hogy merünk-e bízni ebben az ígéretben. Hogy Jézus túllát azon, amit én még nem látok. Vagy Jézus látja, Isten látja még már azt, amit én nem látok. És ő látja, hogy engem hova akar vezetni. És a másik meg az, hogy hiszem-e azt, hogy ő jobban tudja, hogy mi a jó nekem. El tudom ezt fogadni. Hogy ő jobban tudja, hogy mi jó nekem, mint amire én gondolok nagyon sokszor. És hogy lehet, hogy azért engedi meg néha azokat az időszakokat, amelyeket mi nem szeretünk. Amikor teljesen kiesik az irányítás a kezünkből, amikor elveszítünk valamit, amikor nem találjuk talán saját magunkat, saját létünknek a célját, és ha benne hagy ezekben az időszakunkban, akkor el tudom-e hinni, hogy van oka rá, hogy benne hagy ezekben az állapotokban. Hogy ő ezeket az állapotokat az én javamra tudja felhasználni, és később jót tud belőle kihozni. És a mai igében ez az egyik gondolat, ami megfogalmazódott bennem, Jézusnak ez a mondása, hogy jobb lesz nektek. És hogy vajon a tanítványok hogyan tudtak erre hagyatkozni? Vagy meghallották-e, hogy miért lesz jobb nekik? És azt mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És a Jézus tanítványnak az életére nézve azért volt fontos, és később az egész kereszténység életére, hogy Jézus fizikailag már nem kellett jelen legyen a világban, hogy az ő jelenléte ne korlátozódjon, kötődjön térhez és időhöz. Mert az, hogy ő felment Istenhez, és úgymond visszavette az őt megillető helyét ott az Atya jobbján, azzal lehetővé tette, hogy ő mindenhol, mindenkor jelen tudjon lenni. A világ bármely részén, a történelem bármely korában, bármilyen időben. Mert ha Jézus csak valahol élne egy bizonyos helyen, akkor azok, akik nincsenek az ő fizikai közelségében, akkor ők csak azt tudják megérezni, hogy Jézus nincs mellettük, vagy ők nem lehetnek Jézus mellett. Akkor Jézus talán egy ilyen zarándok helyé alakulna. És nem az lenne, hogy kialakíthatnánk mi egy személyes kapcsolatot magával az Istennel. Nem az lenne, hogy én az életemben személyesen, naponként meg tudnám tapasztalni az ő jelenlétét és az ő erejét. Neki vissza kellett mennie Istenhez, hogy a Szentlélek által mindenhol jelen lehessen. Mert csak így tud megvalósulni az az ígéret, amelyet Jézus mondott, hogy ott, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mert csak így tud megvalósulni az az ígérete, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És mi mai keresztények ebben a jobb lesz nektek korban élünk, amikor megtapasztalhatjuk a Szentléleknek az erejét, a munkáját a mi életünkben. Mi magunk lehetünk a Szentlélek munkának a befogadói és az eszközei. Abban a korban élünk, és talán most ezek ilyen szlogeneknek hangzanak az én számból, amiket mondok. Abban a korban élünk, amikor azok a boldog emberek lehetünk, akik nem látnak és mégis hisznek. Akik nem látásban járnak, hanem hitben járnak. Akiknek az életében a Szentlélek teljességre vitte azt, amit Jézus élete jelentett. Amire Jézus élete akkor abban a pár év munkásságban az ő környezetében rá akart mutatni.
de ami most már minden egyes emberre, a világ minden egyes pontján érvényes. És azt mondja, a pártfogó, aki eljön, az majd leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Alapjáraton a bűn nem az, hogy én valamit elmulasztottam, vagy rosszul tettem, nem egy rossz vágy, egy rossz cselekedet, hanem a hitnek a hiánya. Az, hogy mi emberek készségesen hiszünk inkább minden másban, mindenki másban, minden más szlogenben, önmagunkban, és sokkal nehezebben a Krisztusban. Sokkal nehezebben megy nekünk embereknek felismerni és elfogadni azt, aki Krisztus valójában. És a Szentlélek erre mutat rá, és erre világít rá, erre az emberi gyengeségre. Hogy inkább hajlunk elfordulni Istentől, mint Istenhez fordulni. Ezt leplezi le. Erre mutat rá, ebben ítél el. Ugyanakkor leleplezi és felfedi azt, hogy mi az igazság. És Jézus azt mondja, az igazság az, hogy én az Atyához megyek. Az igazság az, hogy én az vagyok, akinek mondtam magam. Hogy én az Atyától jöttem, és oda megyek vissza. Hogy én vagyok az, aki megállhatok egyedüliként, igazként az Isten előtt. Senki más nem tud így megállni. De ugyanakkor az igazság az, hogy Jézus Krisztusba kapaszkodva mi is oda mehetünk az Atya elé. Hogy Jézus Krisztusba kapaszkodva az a hely, amit ott készít, az nekünk is szól. És egy nagyon érdekes idézetet találtam Dietrich Bonhoeffertől, és ezt felolvasnám nektek, a megfeszített igazság. Isten az igazság, és senki más. Mi pedig félünk tőle, hogy váratlanul az igazság fényébe állít minket, és leleplez bennünket hazug mi voltunkban. Védekezünk azon állítással szemben, hogy nem csak körülöttünk is bennünk van sok hazugság, hanem eszerint mi magunk vagyunk az ős hazugok. Addig kell ellene védekeznünk, míg valami egészen váratlan történik, nevezetesen addig, amíg maga Isten, mint az igazság találkozik velünk, és megteszi azt, amire mi nem vagyunk képesek, vagyis elénk állítja az igazságot. És ilyenkor történik valami, ami fölött már nincs hatalmunk. Ekkor megtörténik az igazság. Különös alakban lép elénk, nem ragyogó, megközelíthetetlen dicsőségben és fénylő, ellenállhatatlan egyértelműségben, hanem mint megfeszített igazság, mint keresztre feszített Krisztus. És az igazság beszél hozzánk. Felteszi a kérdést, ki feszített engem az igazságot keresztre? És válaszol már ugyanabban a pillanatban, nézz ide, mit tettél. Gyűlölted Isten rólad kimondott igazságát, keresztre feszítetted, és a saját igazságodat állítottad a helyére. Úgy vélted, tudod, mi az igazság. Úgy tettél, mintha birtokodban lenne, és boldoggá tehetnéd vele az embereket. És ezzel Istenné tetted magad. Elraboltad Istentől az igazságát, és az az Istentől távol hazugsággá lett. Lehet, hogy nagyon mély, megfontolandó gondolatok, fel se fogjuk ezeknek a mélységét, de valójában úgy érzem, hogy azt fejezi ki Dietrich Bonhoeffer is, hogy nagyon sokszor a saját igazunk az, amelyet vezérré állítunk magunk elé. És ez az, ami elvakít bennünket, az az igazság, az az alapigazság felől, amelyet Isten tár elénk. Hogy mi magunktól képtelenek vagyunk oda elé állni, bármit tenni. De az ő szeretete olyan nagy volt hozzánk, hogy elküldte Jézus Krisztust, akit a mi igazság érzetünk nem tűrt meg és keresztre feszített. De ő lett a mi igazságunk, és hogyha ebbe az igazságba kapaszkodunk, mi mégis megállhatunk Isten előtt. És nem tőlünk kéri számon hitetlenségünket, bűnünket, nem rajtunk bünteti meg, mert már valaki elviselt ennek a büntetését. És az utolsó az, hogy leleplezi,
hogy mi az ítélet. Hogy a világ fejedelme megítéltetett. És ha körbenézünk a világban, akkor néha azt látjuk, hogy mintha nem így lenne. Hogy a rossz, a gonosz jelen van és uralkodik. És ez nagyon sokszor képes bennünket félelemben tartani. De az igazság az, hogy Jézus és az ő halála, az ő feltámadása és az, hogy ő visszament az atyához, megtörte a gonosz hatalmát. És annak már nincsen, nem lehet hatalma rajtam, hogyha én tudom, hogy kibe kell kapaszkodnom, kihez kell fordulnom. Akkor már nem lehet hatalma felettem, és nem tarthat engem, nem tarthat bennünket rettegésben. Ez a két gondolat volt bennem a mai igehirdetés kapcsán, ami így körvonalazódott, hogy merünk-e hinni abban, hogy Isten az, aki tudja, hogy mi jó nekünk. Még akkor is, amikor mi nem értjük az ő tervét, nem látjuk át az ő tervét, az ő akaratát. És hiszünk-e abban, hogy ő elküldi az ő szent lelkét, mert megígérte, hogy útmutatást adjon nekünk. Hogy rávilágítson arra, hogy hol van, ami, hol bújnak meg a mi hitetlenségeink. Hol nem merünk mi igazán hinni benne. Hol rejlik a bűn a mi életünkben. Hogy megerősíti a Szentlélek bennünk azt, hogy Jézus az igazság, és belekapaszkodhatunk. És akkor a célt is tudjuk látni. És akkor, amikor szembenézzünk nehézségekkel, a világ gonoszságával, akkor képes ez a Szentlélek megerősíteni bennünk, hogy a világ fejedelmének a hatalma megtört. És az egyetlen Úr menjen is földön, az az Úr Jézus Krisztus. A mi Urunk, akibe mi kapaszkodhatunk. Ez legyen a mi bizonyosságunk, életünk nehéz, kérdéses, kérdőjeles időszakaiban is. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk, pásztorold egyházadat szent lelkeddel. Védelmezd, vezest és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindannyiunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk, és a szeretetben növekedjünk. Könyörgünk mindazokért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzád térjenek, és nálad békességet találjanak. Kérünk téged, hogy óvd meg bennünket minden veszedelemtől. Védj meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól, és az idő előtti készületlen érő haláltól. Könyörgünk a betegekért, te gyógyítsd meg őket. A szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől, és vigasztald meg a szomorkodókat. Erősítsd meg hitüket, és teremts szívükben békességet. Te szenteld meg az örvendezők örömét. Na, különösképpen gondolunk és imádkozunk az édesanyákért, a nagymamákért. Köszönjük neked az anyaság ajándékát, és kérünk téged, adj erőt, bölcsességet, és minden lelki eszközt, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a hivatást betölthessék. Kérünk, ne engedd, hogy ezt az ajándékot a világ háttérbe szorítsa, és elértéktelenítse. De ma imádkozunk mindazokért is, akik vágynak az anyaságra, de valamilyen oknál fogva még, vagy már nem lehet részük benne. Kérünk téged, te állj mellettük, és mutasd meg nekik, hogy az anyai gondoskodásukat kik felé fordíthatják, lelkesedésüket, erőforrásaikat hol használhatják fel. Imádkozunk mindazokért is, akiknek nem lehetett részük, vagy igen kevés ideig lehetett részük az édesanyai ölelésben, szeretetben. És kérünk téged, hogy te éreztesd meg velük, hogy a te szeretetedbe és gondviselésedbe bármikor kapaszkodhatnak. Mennyei atyánk, könyörgünk a világért. Add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben. Kérünk, te győzd le mindazoknak a közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön. És ébreszt felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz. Kérünk téged, hallgass meg a te szent fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, ha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesíts kéréseinket, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt,

Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért őszinte szívvel válaszoljatok a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, ezért büntetésre méltóknak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat bántottátok meg? Felejétek, bánom. Bánom. Igyekeztek-e ezután, Isten segítségével, minden bűnös szokást elhagyni, szentül és jámborul élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani? Felejétek, igyekszem. Igyekszem. Hiszitek, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek a Krisztusnak érdeméért, minden bűnötöket megbocsátja. Felejétek, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint, és a minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá váljon a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak e végből rendelt hivatalos, bár méltatlan szolgája, a Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglássátok többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged urunk, szentséges atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert megdicsőítetted őt, és neki adtál minden hatalmat, menjen és földön. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva vég nélkül.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorát

Sorálltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. A mi Úrunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei Atyánk, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg e mulandó földi javakat mennyei eledellé. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak érettünk is megtöretett valóságos teste ez? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott kehely, vajon nem a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak érettünk is kiontatott valóságos vére ez? Ezért azt mondja a lélek és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! Az Úr asztala megterítve számotokra, jöjjetek, íme minden kész!

testvére, őrizzen meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek. Amen.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél bennünket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, fiadért, Jézus Krisztusért. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

0: Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet. Amen. Mielőtt az utolsó énekünket elénekelnénk, amint már mondtam, pár gondolattal szeretnénk köszönteni úgy a jelenlévő édesanyákat, nagymamákat, de szeretnénk hálánkat kifejezni Isten iránt mindazokért az édesanyákért, nagymamákért, akik jelen voltak az életünkben, nem csak a biológiai, hanem a lelki nevelő anyákért, szülőkért is, és Gergő fog pár sort felolvasni, utána pedig egy-egy szál virágot fogunk átadni, ezt majd a kijáratnál. És azok is elvehetnek egy-egy szál virágot, akik haza szeretnék ezt vinni édesanyjuknak, nagymamájuknak, mert van elég virág, úgy látom. Vagy ha nem, akkor akinek már nincs édesanyja, az is hazavihet egy szál virágot, és mellette az emlékére egy gyertyát is meggyújthat.
1: Régi magyar áldás. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel a szívedet. Hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak, és legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
0: Köszönöm szépen. Most pedig énekeljük záró énekünket.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Drónbecsapódás Galacon. Nikus Ordán meglátogatta a megrongált tömbházat. Vlagyimir Putyin kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a galaci tömbházra zuhant drón. Demeter András. A felmentésemről szóló elnöki rendelet közétételéig folytatom a munkámat. A hosszú hétvégén az ország nagy részén átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre kell számítani. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron felhő szeles időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Miután tegnap megtekintette azt a galaci tömbházat, amelyre egy katonai drón zuhant, Nikus Ordán államfő kijelentette, hogy a megrongálódott lakás lakóinak kivételével mindenki visszatérhet az otthonába. Az államfő a sajtónak elmondta, hogy teljes mértékben indokolt a román állam és Európa utóbbi években végrehajtott haderőfejlesztései. Nem elegendő arra hivatkozni, hogy Románia NATO tagállam, mert a fenyegetésekre fel is kell készülni, jelentette ki. Az államfő közölte, hogy a vizsgálata során a rendőrség azt is elemzi, milyen típusú robbanóanyagot szállított a drón. Beszámolója szerint a helyszínen megtekintette a detonáció nyomait, és azokat a mintákat is, amelyek alapján a szakértők meghatározhatják a használt anyagot. Becslések szerint a drón legalább 30 kg hagyományos robbanóanyagot szállított, tette hozzá hangsúlyozva, hogy ez csak egy becslés. Az államfő elmondta azt is, hogy a drón becsapódás miatt megrongált lakásokba a károk nem túl nagyok. Viszonylag kis felületen rongálódott meg a mennyezet, de helyreállításához műszaki tervre van szükség. Becslése szerint az ott lakók néhány hét múlva térhetnek vissza. Nikus Ordán a megrongált tömbházat Rádu Miruca ügyvívővédelmi miniszter és Kötelin Predoyu ügyvívőbelügyminiszter társaságában kereste fel. Korábban meglátogatta a kórházban az incidens két sérültjét is. Vlagyimir Putyin tegnap kétségbe vonta, hogy orosz eredetű volt a drón, amely az éjszaka folyamán egy galasz tömbházára zuhant, és bizonyítékokat kért Romániától erre vonatkozóan. Jelentette ki a Reuters és az EFE hírügynökségek. A kazasztáni látogatása végén az orosz elnök újságíróknak elmondta, hogy csak nemrég értesült az incidensről. Szerinte senki nem tudja megállapítani a drón eredetét addig, amíg nem vizsgálják meg a szerkezetét. Elvetette, hogy a roncsokat adják át Oroszországnak kivizsgálás céljából. Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy nemrég ukrán drónok Finnország, Lengyelország és a balti államok légterébe is behatoltak. Megjegyezte, hogy ezekben az országokban is az volt az első reakció, hogy jönnek az oroszok. Demeter András István lemondott kulturális miniszter tegnap közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait. A Facebookon közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn 5 órakor nyújtotta be lemondását az ügyvívő miniszterelnöknek, de a döntése véglegessé válásáig, illetve azaz követő eljárásjogi lépések megtörténtéig eskü kötelezi arra, hogy a legjobb tudom mása szerint folytassa a munkáját. Időközben az élet pörög, az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy sem a politikai padhelyzet, sem a miniszter személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét. Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés, írta a távozó miniszter. Az ortodox pünkösdhöz kapcsolódó hosszú hétvégén az ország nagy részén légköri instabilitásra, átmeneti esőkre és időnként megélénkülő szélre lehet számítani. Nyilatkozta tegnap az Agile Pressnek az Országos Meteorológiai Szolgálat ügyeletes meteorológusa, Oana Katrina. A szakember szerint a pünkösdi minivakáció idején többféle várható tartósabb, de nem jelentős mennyiségű csapadékhullás, főként délután és este, elsősorban a hegyvidéki térségben, az ország délkeleti részén és nagy valószínűséggel északnyugaton is. Vasárnap villámlásokkal és erősebb széllökésekkel kísért záporokra van kilátás a hegyekben, keleten és délkeleten, elszórtan pedig az ország középső részén is. Hétfőn a legtöbb régióban várhatóan esni fog. A meteorológusok szerint a hőmérséklet napról napra kisebb ingadozásokat mutat majd. Összességében azonban az ilyenkor megszokottnak megfelelő értékek körül alakul. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint Kolozsváron felhős, szeles időre lehet számítani, az éjszaka folyamán esőzésre is. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék. Krónikák második könyve, 30. részének 18-tól 19-ig terjedő versei.

Jézus mondta példázatban. És a fiú útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részének 20. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészség.

0: Ügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi Leveleki és Magyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezetek lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, annak is a 13. részének az első 7 versét. Így szól hozzánk Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól?

Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel annak a tiszteletet. A mai bibliai ige szakasz a különböző felettesekhez, elöljárókhoz való kapcsolat rendjét mutatja be. A keresztény ember Pál apostol tanítása szerint része a társadalomnak, része ennek a világnak, és megvannak a maga kötelességei, feladatai, amelyeket nem vehet félváról, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Kedves testvérek, ez semmit sem változott Pál apostol kora óta, ez a mai napig igaz. Nekünk is megvannak a kötelességeink, amelyeket teljesítenünk kell az iskolában, a munkahelyeinken, a feletteseink, vagy éppen a kollégáink irányába. Te vajon, szeretett testvérem, teljesíted azokat a kötelességeidet, amelyek rád vannak bízva? Vállalod felelősséggel mindazt, amivel megbíznak, vagy keresed a kiskapukat és az egyszerűbb megoldásokat? És a világi kérdéseket követően, én azt szeretném tőled kérdezni, hogy teljesítetted-e már a kötelességeidet, mondjuk Isten irányába? Pünkösd ünnepe után vagyunk, abban az időszakban, amikor arra emlékeztünk, hogy megszületett az egyház. Kedves esérem, ennek az egyháznak már rengeteg tagja volt veled együtt. Azért vagyunk a tagjai, mert hálásak vagyunk, elsősorban nem az egyházért, hanem az egyház által hirdetett üzenetért. Hogyha hálás vagy a te egyházadért, a te saját gyülekezetedért, a hálán túl tettél már valamit érte? Mit vállaltál ezért az egyházért? Nem fenyeget időnként a kísértés? Mindent elintézel, minden kötelességedet végrehajtod, de valahogy az Isten iránti kötelességed, küldetésed mindig napolva van, vagy elfelejtve? Nem lehet, hogy időnként mindenkinek próbálsz megfelelni, csak az Úristennek nem? És az Isten iránti feladatait, kötelességeit csúsznak szét, vagy el? Gondold át, hogy vajon te rád mit bízott az Úr? Gondold át, hogy mi lehet a te szolgálatod, a te feladatod, akár a mai napon is. Gondold át, hogy hol van olyan terület most az életedben, ahol nagyon számítana rád az Isten. Krisztus számít rád. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, tényleg sok mindennek próbálunk megfelelni, kollégáknak, főnöknek, osztálytársaknak, osztályfőnököknek, sok mindenkinek. Próbálunk úgy élni, többé vagy kevésbé, hogy nagyjából mindenkinek megfeleljünk, vagy ne legyen már rólunk rossz a véleménye. És amikor azt kell átgondolnunk, hogy vajon az te irányodba való kötelességeinket teljesítettük-e, akkor lehet, hogy vakarjuk a fejünket, mert mintha az mindig úgy a fontossági listának a vége lenne. Mintha az mindig úgy tolva lenne, hogy majd holnap, majd jövő héten, és el tudjuk képzelni, hogy ilyenkor mennyire csalódott vagy. Segíts, hogy ne így gondolkodjunk, hogy majd megoldjuk, majd elrendezzük, majd megcsináljuk, hanem engedd meg, hogy a mai napon, a mostban kezdjük el azokat a kötelességeinket, amelyeket ránk bíztál. Lelked segítségét kérjük, hogy ez így legyen. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A pálapostól rómabeliekhez írott levele 13. fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetéből, Hézser Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Élete teljék. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az atyának, ne a félelemnek, ne a sanyargattatásnak, a hozzád fordulónak nevében. A fiúnak, ne a hatalomnak, az erőszaknak, az odaadásnak nevében. A Szentléleknek, ne a mélabúnak, a beletörődésnek, az örömnek, a reménységnek nevében. Benne van szívünk öröme, mert Szent nevében bízunk. A 33. Zsoltár 21. verse.
1: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Életet teljék című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Dzsida Jenő, menni kellene házról házra. Nem így kellene hűvös, árnyos szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekett hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb meséi. Körbevágó, körömolló. Pompom ült egy ágon. Egy szép, hosszú ágon, és hintázott föl, le, meg persze középre is. Egy szellő mozgatta finoman az ágat. Pompom merengve megbámulta a többi ágat is. Milyen szép hosszúra nőttek tavasz óta. Átnyúlnak a szomszédfához, mint a simogatnák egymást. Dünnyögött magában, csak nehogy levágja valaki. Úgy szép a hosszú. Kipillantott a hosszú ágról, leste Picúrt, hogy jön-e már. Picúr mélázva jött. Látszott rajta, hogy mélyen elgondolkozott. Lassan emelte a lábát, és gyorsan letette.
2: Szia, Picúr!
1: Köszönt Pompom.
2: Hova rohansz ilyen lassan? Vagyis most rohansz, vagy nem rohansz?
1: Szia, Pompom, iskolába, de egyáltalán nem rohanok, és egyáltalán nem megyek lassan.
2: Veled mehetek?
1: Picúr lassan bólintott. Pompom gyorsan a fejére ült, és még gyorsabban hadart és fecsegett, hogy egy kicsit felrázza az alvajárót.
2: Figyúzz, Pompom-pompás, jó napunk!

0: napokban, és pompás híreim vannak, itt az ősz, és Gombóc Artúr megint lekéste a hajót, és itthon maradt. Most szerzi be a téli ennivalót, és kifosztotta az összes csokoládéboltot. Aztán meg festéktüsszentő Habci Benő elhatározta, hogy új életet kezd, és ezentúl csak is csataképeket fog tüsszenteni. Aztán órarúgó gerincű felpattanó tegnap beszorult egy postaládába, amikor levelet akart bedobni. Picúr, figyelsz te egyáltalán, és mit látok? Jól látom, Szent Habakuk, gombolítsanak le, ha nem jól látom. Te rágod a körmöd? Picúr zavartan kikapta a szájából az ujját, és tétován mormogott. No hát, rágtam volna? Rágtad bizony, ropogtattad, falatoztad, majszoltad és szopogattad, még csettintettél is hozzá. Ájjájjá. Picúr magához tért, és szégyellősen mentegetőzött. Bocsáss meg, pompom, kicsit elgondolkoztam, és akaratlanul rágtam. Tudom, hogy nem illik, vagyis, hogy illetlenség. Pompomot nem lehetett ilyen könnyen megbékíteni. Dohogott, zsörtölődött, forgatta a szemét. Nem csak illetlenség, hanem meggondolatlanság. Nagyon nagy könnyelműség, hiszen ide csalhattad volna körbevágó körömollót. Ujjajjaj! Picúr teljesen felébredt a mélázásból, ez már nagyon is érdekelte, hiszen a saját körméről volt szó. Körbevágó körömolló, és ajajaj, mesélj róla, hogy miért ajajaj. Pompom fontoskodva bólogatott, és nagyon elégedett volt, hogy most már teljesen ráfigyelnek. Bizony, ajajaj, elmesélem, de addig se rágd a körmöd, legjobb lenne, ha zsebre tennéd a kezelet, és még jobb lenne, ha kesztyűt is húznál rá. Sose lehetünk elég óvatosak, ha körbevágó körömollóról van szó. Ajjajjaj! És még egyszer ajjajjaj! Ha meglát valamit, bármilyen vágnivalót, vagy ha csak a hírét meghallja, már is ott terem és vág, mégpedig körbe, mivel egy kicsit görbe. Picúr most már nagyon odafigyelt, hiszen ennek felesett réfa. Ilyetten kérdezte. Ha lóbálom a kezem, az jó, ugyanis nincsen zsebem, és kesztyűm sincs. Hát reméljük, hogy a lóbálás is elég lesz. Minden esetre gyorsan lóbáld. Na, de hogy az elején kezdjem. Körbevágó körömolló valamikor rendes körömolló volt. Csicsat mesternél, a híres pedikűrösnél volt alkalmazásban. Vágták a körmöt éjjel-nappal, alig győzték a munkát. Egy szép napon nevezetes vendég érkezett körömápolásra. Egy világhírű artista páros, akik dicsőséget dicsőségre halmoztak a kötélen és a fűrészporban. Először a kötélművész lépett a pedikűröshöz. Kedves csicsatmester, egy művészi körömápolást kérünk. Ma lesz a dísz bemutató a cirkuszban, és ápolt körömmel szeretnék fellépni. Csicsatmester hajbókolva fogadta a híres vendéget. Ó, én nagyon szeretem a cirkusz, tessék helyet foglalni, garantálom a minőségi körömvágást. És nisz-nisz, csicsat, szépen rendbe hozta az artista körmét. Nyígyni, mondta elégedetten. Készen is vagyunk, kérem a következő cirkuszművészt. Belépett a következő cirkuszművész, aki nem volt más, mint egy elefánt. Csicsatmester hebegve és megrőkönyödve nézte. Na de kérem, ő kicsoda? Az artista büszkén bemutatta az elefántot. Ő a társam, világszáma fűrészporban siessen és ne óbégasson, vár a közönség. Csicsatmester behunyta a szemét és görcsösen vágta az elefánt körmét. Persze, nem tesz semmit, szóra sem érdemes. A körömolló vékony hangon felvisított. Még hogy nem tesz semmit, még hogy szóra sem érdemes, csak éppen belerokkantam. Vége a pályafutásomnak, jaj nekem. Hát, mi tagadás, a körömolló csúnyán belerokkant a patavágásba, meg kicsorbult az éle, meg elgörbült, Elvitték a köszörűshöz, hogy hozza rendbe, ha tudja, de hiába könyörgött a körömolló, hiába rimánkodott, hogy ne csak köszörüljék, hanem egyenesítsék is ki, a köszörűs mogorván morgott a foga között, hajlítgatásról nem volt szó. Mit tudom én, hogy merre hajlottál meg, görbültél? Hát ha nem is mondasz igazat, hát ha mindig is görbe voltál, aki elgörbült, az maradjon görbe. A körömolló rettenetesen dühös lett. Kiugrott a köszörűs kezéből, és nyisz-nyasz, levágta a sapkájáról a szemellenzőt. így is jó! Kiáltotta mérgesen. Ha görbe vagyok, akkor görbe leszek, világgal megyek, és mindent görbén körbevágok. A nevem ezentúl körbevágó körömolló, és reszkessetek! Úgy is lett, világgá ment, és teljesen megvadult. Nem törődött semmivel, csak vágott, vágott, körbe, körbe. Körbevágta a faágon tollászkodó verebeket, csak úgy hult a toll meg a pihe. A verebek rémülten csipogtak. Igen, mi ez? Mesztelen vagyok, na, megállj, te tollkopasztó, mindjárt hívjuk madárvédő golyókapkodót, majd ő múlva se tanít. Megérkezett madárvédő golyókapkodó a nagy csiripelésre, de még szét se tudott nézni, mikor körbevágó körömolló körbekanyarodva levágta a szakállát. Ha mi ez? Hát mi ez? Hát hova lett a szakállam? Hangzott a kétségbe esett kiáltás. De körbevágó körömolló már tovább suhant, s villámgyorsan körbevágta a járókelők kalapját. Volt karima, nincs karima, vigyorgott gúnyosan. A járókelők kalapkarimával a nyakukban értetlenül forgatták a fejüket, hogy mi volt ez a természeti csapás. Körbevágó körömolló megcélzott egy macskát, aki éppen a fára mászott. Nyisz, nyisz, levágta az összes körmét. A macska rémült képpel csúszott le a fáról.
1: Nem tudok mászni, hol a körmöm, mi lett belőlem, földön futó gyalog macska.
0: De körbevágó körömolló már messze járt, nem érdekelte a macska nyávogás. Egy moziplakátot nézegetett, amelyen egy filmszínész kezet csókolt a gyönyörű színésznőnek. Gyorsan kivágta a színésznőt a plakátról, üres lett a helye, s a színész bambán a levegőt csókolta.
1: Nincs te puszi!
0: Vihogott körbevágó körömolló, és tovább suhant. Nagyon belejött a körbevágásba, már szinte oda se figyelt, hogy mit vág. Onnan lehetett tudni, hogy merre jár és mit csinál, hogy itt is, ott is felhangzott a panaszos kiáltás. Szeletekre vágta a kályhacsövet, és dőlt a füst. Megfulladok, dől a füst, felvágta mit a parizet, jaj! Kivágta a dinnyéből a magokat. Potyogtak a földre.
1: Nem én köklöm ki, én nem szemeteltem, én leszoktam nyelni.
0: Körbevágta az egérlukat, az egér meg rémülten cincogott a nyílásban.
1: Hova bújjak, hol egy luk?
0: Kivágta a kalitkából a papagájt. Hol vagyunk? Az őserrőben. Felaprította a trafikos bódéban a cigarettákat, a szivarokat.
1: Hát dohánypor lett az egész, mind a szorba, mert tubákat tessék.
0: Így garázdálkodott körbevágó körömolló. Senki se bírt vele, senki se tudta megállítani. Végül is egy tévedés győzte le bizony. Ugyanis tévedésből össze-vissza szabdalta meg, darabolta Gombóc Artúr csokoládéját. És ez súlyos tévedés volt, meg súlyos hiba. És ezzel vége is lett a játszadozásnak, meg vagdosásnak, mert Gombóc Artúr nem ismert tréfát, ha a csokoládéjáról volt szó. Nyakon csípte körbevágó körömollót, és így korholta. Enj, enj, te haszontalan! Mit csináltál a csokoládéban? Na vár csak, te pernahajder, te nyisszitáló kakattyú! Túl sok az energiád, az a baj. Majd én lecsillapítalak, majd én kifárasztalak. Elővette egy nagy csomagoló papírt, kiterítette, és egy pontot rajzolt a közepébe. Ezt vág körbe. A szélénél kezdés úgy haladj a pont felé. Ha meg tudod csinálni, büszke leszek rád, és megbocsájtok. Körbevágó körömolló nekiesett a csomagoló papírnak. A szélénél kezdte, és vágta, vágta, körbe, körbe. Egy óriási papírkígyót vágott ki belőle. Mire a közepére ért, teljesen elfáradt, kimerülve lihegett. Gombóc Artúr gyönyörködve nézte az óriási papírkígyót, és barátságosan így szólt a pihegőhöz. Na látod, te Big Fitz, így már szeretlek, és remélem, hogy ez volt az utolsó műved, mert amúgy egész csinos kis körömolló vagy. Igaz, hogy egy kicsit görbe, na de várj csak, ezen is segítünk, ne félj, nem fog fájni. Még jó, hogy nem fogytam le egészen, még van egy kis súlyom. A székre tette körbevágó körömollót, és óvatosan ráült. S körbevágó körömolló szépen kiegyenesedett, újra rendes olló lett, szép, egyenes és nagyon szelíd. Pompom mosolyogva fejezte be a mesét. Akár kölcsön is kérheted, ahelyett, hogy a körmödet rágod. Picúr nevetve válaszolt, a körmét nézegette. Majd a kinő a körmöm, kölcsön kérem. Jaj, elkések, rohanjunk! Futottak, rohantak, és időben megérkeztek az iskolába. Pompom felugrott egy fára, és onnan kérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz. Intett vissza Picúr az ajtóból.

Egy hang se hallható, fehér az út. A ház is takaró alatt aludt.

részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint aranykelyben, alusznak a tűzfalak háztetőn.

0: gyül a bádogos és vízvezeték szerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmod. Itt is, ott is, emitt

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot
3: vezeti egy hosszú hídon.

0: Vásárolt egy tinót.
1: Gyere te!
0: Kínálta is Timót szénával a tinót.
1: Na egyél, na!
0: De hiába Timót nem eszik a tinót, megunta ezt Timót és eladta.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.